Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexának pedig tegnap megjelent a vadi új albuma, vagyis hát most már tegnap előtt a Dirty Blonde, amin ez a dal is ott van, a New Religion.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai.

0: Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órában is szenzációs dalokat hozok, lesz köztük Rádió 1 DJ újdonsággal, Metzger Vikitől, de készülök Taylor Swift-tel és Joel Corey-val is. A kezdésben pedig, hát nagyon biztosra megyek. Ray Daltonnal a Blood Running pár perc is érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A lakosság segítségét kérik a veszélyes kullancsok felderítésében. Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programjában a szakemberek a lakosság bevonásával gyűjtenek adatokat a hazánkban újonnan megjelenő veszélyes fajokról. Ide általában vándormadarak útján érkeznek ezek a fajok, eredeti élőhelyük Magyarországtól jóval délebre található, ám a klímaváltozás miatt a közép- és észak-európai éghajlat is egyre inkább megfelelő számukra. Mondta rádiónknak Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.
3: A kullancsfigyelő programunk 2021-ben indult, és azt a célt szolgálja elsősorban, hogy a hazánkba bekerülő, nálunk nem őshonos kullancsfajokra fel tudjunk figyelni. Ezen belül is a hialomma nevű kullancsra vagyunk nagyon kíváncsiak, ezek ugyanis többek között a krími-kongói vérzéses lázvírusát képesek terjeszteni. A lakosság pedig úgy tud segíteni mi munkánkból, hogy a kullancsfigyelő.hu honlapon látható e-mail címre fotókat küld be az általuk készített kullancsokról, illetve magát a példányt is beküldhetik. Az egyik fontos ismertetőjel egyébként ennél a kullancsnál, hogy nagyobb, mint a Magyarországon őshonos kullancsok, 2-3-szor is nagyobb méret, egy ilyen dinnyemag méretű kullancsot kell elképzelni, és viszonylag hosszú és csíkozott lábuk van, gyorsabban szaladnak, mint a közönséges kullancs. Tehát ezeket viszonylag jól tényleg meg lehet különböztetni a hazai kullancsoktól. De most ennek az úgynevezett citizen science vizsgálatnak, azaz közösségi kutatásnak az a nagy előnye, hogy mi kutatók egy sokkal szélesebb körű vizsgálatot tudunk ugye véghez vinni, hiszen az ország bármely pontjáról várunk be információt. A lakosság számára pedig ugye egy információt szolgáltatunk arról, hogy milyen kullancs az, amit talált. Tehát igazából a kullancsfigyelő.hu-n található e-mail címre kérjük a fotókat beküldeni, és ott megtalálható a posta cím is, ahova a kullancsokat be tudják küldeni. És azért mondok egy jó hírt is, hogy viszonylag kicsi szerencsére az esélye annak, hogy vírussal fertőzött ilyen hialomba kullancsokat találjunk, ugyanis maguk a vándormadarak, amelyekkel beérkeznek ezek hozzánk, nem tartják fent ezt a krími-kongói vérzéses lázvírusát.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Három óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Joel Corey pedig a folytatásban, aki ugye tökéletes Beachbody-val pörög, mindig edz van is edzőterme, és nagyon ideges mindig egy picit, amikor stúdióba kell vonulnia, mert ilyenkor következetesen szinte csak pizzát esznek, meg ilyen fast food dolgokat, nincs idő külön a kajára figyelni, és itt ilyenkor jönnek fel a kilók, amikkel aztán dolgoznia kell, szóval imádja a stúdiózás, de ettől a részétől idézőjelben picit mindig tart, pedig ilyen jó dolgokat készít a stúdióban. Joel Corey Galantis, Stay Longer, itt a Rádió

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig DJ Mesker Viki, aki minden héten nálunk zenél, az előző mixét is meg lehet találni a Radio1.hu-n, és jövő héten is érkezik hozzánk, most viszont egy igazi mai sláger, amit egyébként Nagy Bogival és Miss Mooddal a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is előadtak, most pedig itt a Rádió 1-en hozzák. A nagy kedvenc az Éden, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swiftet hozom, akivel kapcsolatban én kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy hány meccsre járt, látogat majd el a VB-n, amit ugye a részben az Egyesült Államokban rendeznek, és azért is érdekes ez, mert a pár jó ugye sportoló amerikai focit játszik, nem is akármilyen szinten, és kérdés, hogy a klasszik európai focira mennyire lesznek kíváncsiak. Én viszont imádom ezt a dalát, erre bármikor kíváncsi vagyok, Taylor Swift jön, és az Opelite, ezt indítom a Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is elképesztően nagy kedvencek. Már most, amit elárulok, az például Rachel a Where is My Husband, vagy éppen Sam Feltől a Heart Like Mine, ami tudja, hogy jön. Hát, és a kezdés, ebben sem csalódunk, egy csillen Azizám! Mindjárt indítom az újabb zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Összehasonlították a farkas és a macska kölykök viselkedését. A kutyakölykök hajlamosak spontán utánozni az ember által mutatott egyszerűbb viselkedéseket még akkor is, ha nem kapnak érte jutalmat, míg a macska és a farkas kölykökre ez nem jellemző. Derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóinak új tanulmányából, amely nemrég jelent meg. Az ELTE etológiai tanszékének kutatói három fajt hasonlítottak össze, amelyek a háziasítás és a szocialitás szempontjából is eltérnek. A kutatók arra keresték a választ, hogy vajon ezek a különbségek megmutatkoznak-e abban, hogy milyen mértékben hajlamosak mindenféle képzés és jutalom nélkül is utánozni az emberi viselkedést. A kutatók először azt figyelték meg, hogy az emberi családokban nevelkedő 42 kutya, 39 macska és 8 farkaskölyök hogyan viselkedik egy ismeretlen tárgyal egy idegen szobában, például az orrával vagy a lábával érinti-e meg. Ezután a kísérletvezető egy másik akciót végzett a tárgyal, például ha a kölyök az orrával bökte meg, akkor ő a kezével ért hozzá. A kérdés az volt, hogy vajon a kölyök ekkor leutánozza-e a látott akciót, megérinti-e a tárgyat például a mancsával. A csoport vezető kutatója a közleményben kiemelte, hogy míg a kutyakölykök szinte azonnal ránk néztek, 4-szer, illetve 5-ször tovább tartott, mire a farkas, illetve a macskakölykök figyelme ránk irányult. A kutya és farkas kölykök a tesztek csaknem 70%-ában megismételték a bemutatott viselkedést. A tanulmány megállapította, hogy egyedül a kutyakölykök voltak hajlamosak az emberi demonstrációnak megfelelő testrészükkel utánozni a viselkedést, annak ellenére is, hogy ez nem egyezett az általuk demonstráció előtt spontán használt testrészükkel. A kutatás során megállapították, hogy nem meglepő, hogy csak a kutyakölykökben alakult ki hajlam arra, hogy fokozottan figyeljenek az emberekre és utánozzák a cselekedeteiket, még akkor is, ha erre az adott helyzetben nincs olyan közvetlen motivációjuk, mint például a táplálékszerzés vagy a játék.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek. Jó munkát, jó utat, jó bulit, éppen ki mit csinál. Én ebben az órában is teszem a dolgom, és hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Meg persze várom az üzeneteket. 0620 311 111. A kezdés most a Fastboy, ez a Good Life, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Június 14-e van, és hát nem csak a foci VB az egyetlen dolog, ami elindul, hanem időközben a nyár is elindult, és elindul a fesztivál szezon is. Minden komoly fesztiválon idén természetesen ott leszünk. Ezen a héten az egyik nagy bejelentésünk az volt, hogy a Szeged ifjúsági napokon is tudunk majd együtt bulizni. Ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, és ott lesz az a hangulat, amit azt mondom, hogy csak mi tudunk vinni. Én pedig hozom továbbra is az igazi mai slágereket, mert ez a lényeg. Ray, Where is my husband? Ez jön már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. We were good.

rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az a DJ, aki már 13 évesen elkereskedelmi bizniszt épített, amit 15 évesen el is tudott adni? Ő Sam Feld. Máku. Ilyenhez is van érzéke, hát meg ugye a zenékhez. Ez például az igazi mai slágere Sam Feldnek, Rosalinnel közösen. Ez a Heart Like Mine. Itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Ingyenes mesterséges intelligencia kurzus a Pannon Egyetemen. Figyeljünk a kullancsokra. Aranyérméket találtak a régészek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ingyenes e-learning kurzust kínál a Pannon Egyetem a köznevelésben és szakképzésben dolgozók számára. A mesterséges intelligencia eszközök alkalmazása az oktatásban és a kreatív munkában című képzés célja, hogy a pedagógusok gyakorlati tudást kapjanak a mesterséges intelligencia mindennapi oktatási használatához. A rugalmas saját időbeosztásban elvégezhető tananyag többek között a szövegalkotás, a szemléltetés, a tananyagtervezés és az intelligens digitális eszközök alkalmazásának lehetőségeit mutatja be. A kurzus előfeltétel nélkül elvégezhető, sikeres teljesítés esetén akkreditált felnőtt képzési tanúsítványt is ad, írja a Veol. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
3: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőr

0: papír vagy kékes lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancsenkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Második világháborús légibomba került elő Veszprém Gyulafirátóti város részében a csatornázási munkák közben. Az 50 kg-os szovjet gyártmányú veszélyes szerkezet vetett állapotban kibiztosított gyújtóval feküdt a földben. A helyszínre érkező katonai tűzszerészek sikeresen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, majd a bombatestet elszállították a Magyar Honvédség gyűjtőhelyére. A művelet idejére a rendőrség mintegy 200 méteres körzetben lezárta a területet, írja a Vehír. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet. A nyár elejére jellemző változékonyság ugyan megmarad, de összességében meleg időre számíthatunk.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A lakosság segítségét kérik a veszélyes kullancsok felderítésében. Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programjában a szakemberek a lakosság bevonásával gyűjtenek adatokat a hazánkban újonnan megjelenő veszélyes fajokról. Ide általában vándormadarak útján érkeznek ezek a fajok, eredeti élőhelyük Magyarországtól jóval délebre található, ám a klímaváltozás miatt a közép- és észak-európai éghajlat is egyre inkább megfelelő számukra. Mondta rádiónknak Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.
4: A kullancsfigyelő programunk 2021-ben indult, és azt a célt szolgálja elsősorban, hogy a hazánkba bekerülő, nálunk nem őshonos kullancsfajokra fel tudjunk figyelni. Ezen belül is a hialomma nevű kullancsra vagyunk nagyon kíváncsiak, ezek ugyanis többek között a krími-kongói vérzéses láz vírusát képesek terjeszteni. A lakosság pedig úgy tud segíteni mi munkánkból, hogy a kullancsfigyelő.hu honlapon látható e-mail címre fotókat küld be az általuk készített kullancsokról, illetve magát a példányt is beküldhetik. Az egyik fontos ismertetőjel egyébként ennél a kullancsnál, hogy nagyobb, mint a Magyarországon őshonos kullancsok, 2-3-szor is nagyobb méret, egy ilyen dinnyemag méretű kullancsot kell elképzelni, és viszonylag hosszú és csíkozott lábuk van, gyorsabban szaladnak, mint a közönséges kullancs. Tehát ezeket viszonylag jó tényleg meg lehet különböztetni a hazai kullancsoktól. De most ennek az úgynevezett citizen science vizsgálatnak, azaz közösségi kutatásnak az a nagy előnye, hogy mi kutatók egy sokkal szélesebb körű vizsgálatot tudunk ugye véghez vinni, hiszen az ország bármely pontjáról várunk be információt, a lakosság számára pedig ugye egy információt szolgáltatunk arról, hogy milyen kullancs az, amit talált. Tehát igazából a kullancsfigyelő.hu-n található e-mail címre kérjük a fotókat beküldeni, és ott megtalálható a postacím is, ahova a kullancsokat be tudják küldeni. És azért mondok egy jó hírt is, hogy viszonylag kicsi szerencsére az esélye annak, hogy vírussal fertőzött ilyen hialomba kullancsokat találjunk, ugyanis maguk a vándormadarak, amelyekkel beérkeznek ezek hozzánk, nem tartják fent ezt a krími-kongói vérzéses láz vírusát.
2: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
5: Rádió
6: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy nagyon jó dal, én imádom, Kashmir-t, aki ugye amerikai, de indiai gyökerekkel is ez a dalon hallatszódik is. Szerintem szuper lett. Kashmir, Wild Ride, ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma már egy kicsit kevesebb eső elvileg mindenhol, ahol tegnap esett is, de olyan 23-24 fok továbbra is, a jövét viszont már 26-28 fokkal startol. A következő 30 perc pedig ezzel az igazi mai slágerrel St. John és a Roses. A hírek után indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Összehasonlították a farkas és a macska kölykök viselkedését. A kutyakölykök hajlamosak spontán utánozni az ember által mutatott egyszerűbb viselkedéseket még akkor is, ha nem kapnak érte jutalmat, míg a macska és a farkas kölykökre ez nem jellemző. Derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóinak új tanulmányából, amely nemrég jelent meg. Az ELTE etológiai tanszékének kutatói három fajt hasonlítottak össze, amelyek a háziasítás és a szocialitás szempontjából is eltérnek. A kutatók arra keresték a választ, hogy vajon ezek a különbségek megmutatkoznak-e abban, hogy milyen mértékben hajlamosak mindenféle képzés és jutalom nélkül is utánozni az emberi viselkedést. A kutatók először azt figyelték meg, hogy az emberi családokban nevelkedő 42 kutya, 39 macska és 8 farkaskölyök hogyan viselkedik egy ismeretlen tárgyal egy idegen szobában, például az orrával vagy a lábával érinti-e meg. Ezután a kísérletvezető egy másik akciót végzett a tárgyal, például ha a kölyök az orrával bökte meg, akkor ő a kezével ért hozzá. A kérdés az volt, hogy vajon a kölyök ekkor leutánozza-e a látott akciót, megérinti-e a tárgyat például a mancsával. A csoport vezető kutatója a közleményben kiemelte, hogy míg a kutyakölykök szinte azonnal ránk néztek, 4-szer, illetve 5-ször tovább tartott, mire a farkas, illetve a macska kölykök figyelme ránk irányult. A kutya és farkas kölykök a tesztek csaknem 70%-ában megismételték a bemutatott viselkedést. A tanulmány megállapította, hogy egyedül a kutyakölykök voltak hajlamosak az emberi demonstrációnak megfelelő testrészükkel utánozni a viselkedést, annak ellenére is, hogy ez nem egyezett az általuk demonstráció előtt spontán használt testrészükkel. A kutatás során megállapították, hogy nem meglepő, hogy csak a kutyakölykökben alakult ki hajlam arra, hogy fokozottan figyeljenek az emberekre és utánozzák a cselekedeteiket, még akkor is, ha erre az adott helyzetben nincs olyan közvetlen motivációjuk, mint például a táplálékszerzés vagy a játék.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatódik!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki múlt héten egy talkshowban járt, megkérdezték, hogy igaz az, hogy ő korábban opera éneklés is tanult, és nem csak, hogy azt mondta, hogy igen, hanem mutatott is egy részletet ebből is. Nagyon működött a hangja. Ebben a dalban is működik. Bibi Rexa és a New Religion a rádió egyen az igazi mai slágerek között.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Lezárult az év kerékpárútja szavazás. Ingyenes nyílt nap az Anna Góra Aquaparkban. Különleges programok a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai-Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltatóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Különleges szezonnyitó nyílt napot szervez az Anna Góra Aquapark június 27-én. A balatonfüredi lakosok előzetes regisztráció után ingyenesen látogathatják a létesítményt, és elsőként próbálhatják ki az idei szezon szolgáltatásait. A június 20-án nyitó létesítmény 12 felnőtt és 3 gyermek csúszdával, közel 800 méternyi csúszdarendszerrel, hullámmedencével és számos vízi attrakcióval várja a vendégeket egész nyáron. Olvasható a Hír Balaton hasábjain. Rendhagyó tárlatvezetések, kiállítások és koncertek várják az érdeklődőket Veszprémben a múzeumok éjszakáján. A programban a város 25 helyszínén mintegy 30 kiállítás

0: és közel 100 esemény kap helyet június 20-án. A szervezők szerint az idei országos tematika az ízekbe zárt történetek, amely a gasztronómia kulturális szerepére hívja fel a figyelmet. A Lackó Dezső Múzeumban futballtörténeti kiállítás és közösségi régészeti bemutató is várja a látogatókat, míg a művészetek házában az étkezéshez kapcsolódó személyes történeteket feldolgozó gasztrokulturális tárlat nyílik. Az érseki várnegyedben kézműves programok, a dubnicai palotában tánc és fényinstallációk színesítik az estét, írja a Veol. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet. A nyár elejére jellemző változékonyság ugyan megmarad, de összességében meleg időre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió Edit, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk egy picivel, egy újabb VB-mes startolt, készen furák az időpontok, ezt még szokni kell, Ausztrália, Törökország, ami ugye most kezdett. Én viszont hozom a legnagyobb kedvenceket, az igazi mai slágereket változatosan, és egy jó kis reggeli lendület, most Eva Max-től, ez a Kings and Queens, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyő pedig Katy Perry a folytatásban, aki szerelmes, ami mindig jó, a korábbi kanadai miniszterelnökkel. Úgy tűnik, hogy szintet lépett a kapcsolat, mert a héten konkrétan azt nyilatkozta, hogy ő életem szerelme. És meg is jelentek egyébként közösen egy vörös szőnyeges eseményen, a Tribeca Nemzetközi Filmfesztiválon New Yorkban, aminek egyébként az alapítója Robert De Niro. Ez pedig az igazi mai sláger Katy Perrytől, a Lifetime Summit, már is indítok a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Veszprém lesz a tájfutó világbajnokság központja. Változás az országos jégkármérséklő rendszerben. Diákok ismerkedhetnek a vízisportokkal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó eseményét augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg. Magyarországon már harmadik alkalommal. A verseny központja Veszprém lesz, míg a futamoknak a Bakony változatos terepei adnak otthont. Az előzetes várakozások szerint mintegy 60 országból közel 400 versenyző érkezik Magyarországra. Az eseményt több ezer néző követheti a helyszínen. A világbajnokság televíziós közvetítéseken keresztül világszerte népszerűsíti Veszprémet és Magyarországot. A pontos versenyhelyszíneket a szervezők később hozzák nyilvánosságra, írja a Veol. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Idén is megrendezi a Go Boating vitorlás nyílt napokat a Magyar Vitorlás Akadémia és a Balatonfüredi Kékszalag Port kikötő. Az eseményen a Veszprém Balatonbakony térség általános iskolás és középiskolás diákjai vehetnek részt. A program célja, hogy játékos formában ismertesse meg a fiatalokkal a vitorlázás és a vízisportok világát. A résztvevők több napon keresztül vízre szállhatnak, betekintést nyerhetnek a hajózás alapjaiba, valamint kajakkenu és egyéb lapátos sportágakat is kipróbálhatnak, írja a Hír Balaton. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A különböző előrejelzési modellek egyaránt 25 fok fölötti nappali csúcshőmérsékleteket valószínűsítenek, sőt, akár 28 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. A melegedés mellett ugyanakkor növekszik a légkör nedvesség tartalma is, ezért időnként záporok és zivatarok kialakulására is számítani lehet. A szél többnyire mérsékelt marad. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift pedig újabb mérföldkőhöz érkezett, a Forbes szerint immár ő a zenetörténet leggazdagabb női előadója. 2026 márciusára ért el a $2 billion a vagyona. Wow! Taylor Swift és az igazi mai sláger az Opel Light a folytatásban, itt a Rádió 1-en. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a telefon, Viber és SMS számunk 0620 311 111, és miközben pörögnek a VB meccsek, én pörgetem az igazi mai slágereket. A következő órában hozom Bibi Rexát, The Kid Leroyt és Justin Biebert, vagy mindjárt a kezdésben Ray Dalton. Az igazi mai sláger a nagy kedvenc, a Blood Running, amivel mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Biztosítsd a helyed a nyár legnagyobb koncertjeire a Veszprémi Gyárkertbe. Június 15-e és 19-e között páros jegyvásárlás esetén a második jegy 50% kedvezménnyel. Ne maradj le a kedvenceid koncertjeiről! Gyárkert, Veszprém!
4: Részletek és jegyek gyárkert.hu.
5: Bakonykötő elem. Csavar, szeg, pulhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. Bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
6: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Veszprémben. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
3: Ingyenes mesterséges intelligencia kurzus a Pannon Egyetemen. Figyeljünk a kullancsokra. Aranyérméket találtak a régészek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ingyenes e-learning kurzust kínál a Pannon Egyetem a köznevelésben és szakképzésben dolgozók számára. A mesterséges intelligencia eszközök alkalmazása az oktatásban és a kreatív munkában című képzés célja, hogy a pedagógusok gyakorlati tudást kapjanak a mesterséges intelligencia mindennapi oktatási használatához. A rugalmas saját időbeosztásban elvégezhető tananyag többek között a szövegalkotás, a szemléltetés, a tananyagtervezés és az intelligens digitális eszközök alkalmazásának lehetőségeit mutatja be. A kurzus előfeltétel nélkül elvégezhető, sikeres teljesítés esetén akkreditált felnőtt képzési tanúsítványt is ad, írja a Veol. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
4: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő nyitványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancsenkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
3: Második világháborús légibomba került elő Veszprém Gyula-Firátóti város részében a csatornázási munkák közben. Az 50 kg-os szovjet gyártmányú veszélyes szerkezet vetett állapotban kibiztosított gyújtóval feküdt a földben. A helyszínre érkező katonai tűzszerészek sikeresen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, majd a bombatestet elszállították a Magyar Honvédség gyűjtőhelyére. A művelet idejére a rendőrség mintegy 200 méteres körzetben lezárta a területet, írja a Vehír. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet. A nyár elejére jellemző változékonyság ugyan megmarad, de összességében meleg időre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Oh, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ismerős lesz ez a dal. Szerintem szenzációs. ATB Topi készen ezt is a Your Love, amivel kezdek. Passing every red light. I know I'm in over my head.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Jazz Rádió egy csak igazi mai sláger, megy pedig Justin Bieber, akinek a gyereke idén-nyáron már 2 éves lesz. Furcsa ebbe is belegondolni. Egyébként, aki meg akarja nézni, hogy hogyan táncol nagyon cukin az apukája zenéjére, az Instáján a Bieber családnak megtalálja. Nagyon jó kis kontentek vannak. Na, ez viszont az újabb nagy kedvenc, az igazi mai sláger picivel 4.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Foci világbajnokság a Borház és Pizzaházban Balatonfüreden. Nézd nálunk az idei foci VB meccseit óriás kivetítőn és több tévén. 8 féle csapolcsör, italakciók, pizzák és street food ételek várnak a Kisfaludi utca 5-ben. Vagy választhatod ételeinket házhoz szállítással is. Borház és Pizzaház Balatonfüred.
3: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Veszprémben. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Veszprémben.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
4: Alfa Echo Bravo,
0: engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió 1-et.

0: Reklámot hallottak.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Lezárult az év kerékpárútja szavazás. Ingyenes nyílt nap az Anna Góra Aquaparkban. Különleges programok a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai-Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes. Mondta el rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
3: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltatóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
2: Különleges szezonnyitó nyílt napot szervez az Anna Góra Aquapark június 27-én. A balatonfüredi lakosok előzetes regisztráció után ingyenesen látogathatják a létesítményt, és elsőként próbálhatják ki az idei szezon szolgáltatásait. A június 20-án nyitó létesítmény 12 felnőtt és 3 gyermek csúszdával, közel 800 méternyi csúszdarendszerrel, hullámmedencével és számos vízi attrakcióval várja a vendégeket egész nyáron. Olvasható a Hír Balaton hasábjain. Rendhagyó tárlatvezetések, kiállítások és koncertek várják az érdeklődőket Veszprémben a múzeumok éjszakáján. A programban a város 25 helyszínén mintegy 30 kiállítás és közel 100 esemény kap helyet június 20-án. A szervezők szerint az idei országos tematika az ízekbe zárt történetek, amely a gasztronómia kulturális szerepére hívja fel a figyelmet. A Lackó Dezső Múzeumban futballtörténeti kiállítás és közösségi régészeti bemutató is várja a látogatókat, míg a Művészetek Házában az étkezéshez kapcsolódó személyes történeteket feldolgozó gasztrokulturális tárlat nyílik. Az érseki várnegyedben kézműves programok, a Dubnicai Palotában tánc és fényinstallációk színesítik az estét, írja a Veol. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet. A nyár elejére jellemző változékonyság ugyan megmarad, de összességében meleg időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Indult a foci VB, van, aki ennek nagyon örül, és hát van, aki nem annyira. Viszont hát azért egész furcsa időpontokban vannak a meccsek, amit még szoknunk kell, és óriási pénzek pörögnek a FIFA idén összesen 871 millió dollárt osz szét a különböző szövetségeknek, a díjazásból pedig 50 milliót fog kapni a döntő győztese, a vesztese 33 milliót, a bronzérmes 29, a negyedik pedig 27 milliót, de a legjobb 8 között búcsúzó válogatottak is 19 millió dollárral, a 8-a döntőben kiesett csapatok pedig 15 millióval vigasztalódhatnak. Egy csomó érdekesség még a Radio 1.hu-nak, aki ezekbe belemerülne, én pedig hozom az újabb nagy kedvencet. Most Ivánbektől ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 8-tól ma is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekend, holnap pedig reggel 6 órától friss műsor. Most pedig egy újabb nagy kedvenc, amivel én készültem. Szerintem ennek örülni fogunk. Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine, amit indítok. Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást!

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A világ Szegeden találkozik.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
5: a világ sikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hopikon Sway Lee,
5: és a legnagyobb hazai együttesek.
6: Június 15-én bérletárforduló.
7: Szín.org.
1: Reklámot hallottak.
8: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
9: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
10: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Veszprémben. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Veszprémben.

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnap.

0: Reklámot hallottak.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Veszprém lesz a tájfutó világbajnokság központja. Változás az országos jégkármérséklő rendszerben. Diákok ismerkedhetnek a vízisportokkal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó eseményét augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg. Magyarországon már harmadik alkalommal. A verseny központja Veszprém lesz, míg a futamoknak a Bakony változatos terepei adnak otthont. Az előzetes várakozások szerint mintegy 60 országból közel 400 versenyző érkezik Magyarországra. Az eseményt több ezer néző követheti a helyszínen. A világbajnokság televíziós közvetítéseken keresztül világszerte népszerűsíti Veszprémet és Magyarországot. A pontos versenyhelyszíneket a szervezők később hozzák nyilvánosságra, írja a Veol. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
3: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
2: Idén is megrendezi a Go Boating vitorlás nyílt napokat a Magyar Vitorlás Akadémia és a Balatonfüredi Kékszalag Port kikötő. Az eseményen a Veszprém Balatonbakony térség általános iskolás és középiskolás diákjai vehetnek részt. A program célja, hogy játékos formában ismertesse meg a fiatalokkal a vitorlázás és a vízisportok világát. A résztvevők több napon keresztül vízre szállhatnak, betekintést nyerhetnek a hajózás alapjaiba, valamint kajakkenu és egyéb lapátos sportágakat is kipróbálhatnak, írja a Hír Balaton. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A különböző előrejelzési modellek egyaránt 25 fok fölötti nappali csúcshőmérsékleteket valószínűsítenek, sőt, akár 28 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. A melegedés mellett ugyanakkor növekszik a légkör nedvesség tartalma is, ezért időnként záporok és zivatarok kialakulására is számítani lehet. A szél többnyire mérsékelt marad. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Hát egy dolog mellett azért ne menjünk el, gyerekek, hogy tegnap egy értesítés érkezett a telefonunkra.
6: Értesít, neked is, nekem is, mindenkinek?
5: Neked is, nekem is, mindenkinek.
6: Milyen értesítés?
5: Amire ugye hosszú-hosszú idők óta várunk, ugye Juli, hogy egy sikeres színdarabíró van közöttünk, akinek darabját se láttuk.
6: Ja, láttam a munka közben, meg igen, néztem.
5: Mert állandóan soha nem szólt semmiféle bemutatóról, semmiről, úgyhogy most megérkezett a meghívás, hogy 18-án mehetünk színházba, sajnos nem tudok menni, Juli.
7: Igen, mert mit csinálsz?
5: Sting koncerten vagyok.
7: A Sting minden második héten itt koncertezik.
6: Lassan itt lakik konkrétan.
7: Egyébként gyakorlatilag beköltözött. Ha három Sting koncerten nem voltam eddig életemben, akkor igen. Igen, mert azt gondoltam, hogy most már itt az ideje, és majd halál ciki az, hogy eddig még egyetlen darabomat se láttátok, és mindig így...
5: De kinek ciki, neked vagy nekünk?
7: Nektek is. Nem, én ezt eddig így...
6: Leküzdötted a... A félelmeidet? Azzal kapcsolatban, hogy elmenjünk megnézni egy darabot?
7: Igen, mert én nagyon, tehát hogy vannak emberek, akiknek a véleménye nagyon sokat számít, meg
6: na, ti nem vagytok köztük. Igen.
7: És hát így aggódom, hogy hogyan fogjátok megítélni ezeket a darabokat,

0: Azt tudom, hogy nagyon nagy hatása van arra, hogy én például utána milyen hangulatba írok tovább, tehát hogy a többi darabot hogyan fogom elkezdeni, meg mi, hogy fogok vele dolgozni. Úgyhogy ezért titkolgattam eddig, de hogy akkor most már essünk át a tűzkerességen, úgyhogy gyertek és nézzétek meg, úgyhogy
1: ez most melyik adott. Várja, és ez most melyik darab?
0: Ez most a Vidám színpadon egy korábbi darab, az az évfordulós felfordulás, de egyébként meg októberben lesz a következő az Erkel Színházban, az Ember Márkkal.
1: Aha,
2: de mi van, te jársz az Ember Márkkal?
1: Sorozatban jönnek szeretet? Itt a darabok.
0: Az Ember Márkkal az első együttműködés, az jól sikerült, és akkor már akkor megbeszéltük, hogy ha lesz lehetőség, akkor újra együtt dolgozunk majd, és a következő előadás azt majd októberben lesz a bemutatója az Erkel Színházban, és a címe az, hogy lakógyűlés. És egyébként most vagyok ilyen adatgyűjtési
2: időszakban
0: még.
2: Most vagyok bajban, hogy ezt meg kell írni. Nő, magyar nők milliói, érted? A Ember Márkot csak a nevét kimondod, és nyáluk csorog.
0: Kicsit beleborzonganak.
2: A férfi, akivel ma mindent el lehet adni, egy csodálatos tehetség, egy Adonis, egy hímálat.
1: Igen.
2: Azt érted, a Juli meg itt ott legyeskedik körülötte állandóan.
0: Hát igen, ő legyeskedik körülötte.
2: Ja, hogy ne haragudj!
1: Lakógyűlésről kell írnod?
0: Aha, igen. Ez például egy nagyon jó téma. Hogy
1: soha nem csináltuk
0: soha
1: meg.
0: Soha nem csináltuk meg.
1: Talán az az oka, hogy nem járunk nagyon lakógyűlésre.
2: Igen, én is kihagyom.
1: De hallgatói nagy része jár viszont lakógyűlésre.
0: Szerintem az viszont egy gyöngyszem, hogy ott milyen sztorik merülnek föl, hogy mi az, amin fél órán keresztül, órákon keresztül rugóznak, hogy mik azok a pitiáner sztorik, amik állandóan előre kerülnek, és akkor soha az életben nem lesz végül a végén konszenzus.
1: Tehát szeretnél akkor mondjuk a következő 15 percben ihletet és inspirációt gyűjteni?
0: Igen, küldjetek.
1: Mi történik egy lakógyűlésen? A téma megvan, hogy lakógyűlés, erről kell. Igen. Ez lesz maga a darab, ez vagy ez lesz a váza, vagy a gerince.
0: Tehát már megvan a darab nagyjából, de hogy nyilván egy csomó olyan történet bekerülhet még most, hogyha jönnek ilyen gyöngyszemek, amiket így, szóval ezek még így beleíródhatnak, úgyhogy ha jönnek jók, akkor azokat így simán vissza lehet nézni majd színpadon.
1: Én megmondom őszintén, én soha büdös életben nem jártam ilyenen. Ez egy borzasztó másfél óra, vagy két óra, mert azt lehet. Gondolom, hogy ide önmagukat sanyargató, perverz, lakógyűlés perverz emberek járnak, amin összevesznek banális dolgokon, megoldás valójában soha nem születik, nem is érted, hogy mi vitatkoznak, és megy a tologatás ide-oda, nyomorultabbnál ügyeknél, és egy ilyen rossz hangulatú, rossz energetikájú valami. Én nem voltam soha.
2: Amit 20 perc alatt el tudná intézni bárhol, bárkivel, bármikor, igen. Az itt 3,5 óra.
1: A szülői értekezlet kiterjesztett változata.
0: Igen.
1: Az unatkozó lakók, akiknek az életük a füvesítés és a hátsó játszótér és a térkövezés, elmennek egy lakógyűlésre, hogy bebizonyítsák, hogy okosabbak, mint a többi lakó.
2: Igen. Igen. De itt is vannak típusok, tehát itt is van olyan, ugye, aki pogácsát süt a lakógyűlésre, és aranyoskodik. Tehát itt is van, ugyanez, mint a szülői értekezleten. Ilyenek is vannak, akkor van a mindig mindenbe belekötő, pedig neki aztán édes mindegy, hogy le van a térkövezve az udvar, vagy sem, mert soha nem ment ki oda.
0: Hát a Csonk András mesélte, hogy nálukra, mindig náluk van a lakógyűlés.
1: De ő megy, várjál, ő megy, ő imádja, ő nálad, ő szervezi.
0: És ő készül rá, és pogácsát süt, és itallal készül. Tehát, hogy ott
1: önmagában ez is megérne egy misét.
0: Tehát, hogy milyen sztorik vannak, itt van rögtön az első. Mi 10 éve le akarjuk cserélni a postaládánkat.
2: Tíz év alatt nem sikerült átütni. Azt, gyerekek, új postaláda kell. Oké, mennyibe kerül, csináljuk. Kész. Van rá pénz, nincs rá pénz. Ennyi. És 10 éve zajlik a vita egy rohadt postaládán.
1: A lakógyűlés a közös gyűlölködés, írja valaki, de ha meghallgatod a Belgától a lakógyűlés című számot,
0: igen,
1: ha meghallgatod, persze, akkor az állítólag már nagyon-nagyon jó inspiráció így ebben a formában.
0: Óriási. Hát például ilyen helyeken kerülnek elő ezek a pitiáner csatározások szomszéd és szomszéd között. Tehát, hogy megérkeznek a szórólapok, a hirdetési magazinok, és az egyik beletömködi a másik postaládájába.
1: Hát mi? Nézzük meg a főbb témákat, várjál. Tehát mi lehet? Van lakógyűlésen szórólap, ugye? Postaláda. Kutyaszar, az egy fontos téma szerintem. Hogy szeded össze a kertbe, játszik ott a gyerek, ki megy ki, hogy megy, stb. Az. Valamilyen felújítás, vagy a háznak igen. Meg kell csinálni, össze kell rádobni.
0: Emiatt közös költségemelés.
1: És a közös költségemelés, nincs elég pénzünk, ezért közös igen. Költséget kell emelni, mert bizonyos javítások vannak. Ezek a neuralgikus álláspontok, nagyjából ez történik a lakógyűlésen.
2: Hát, kinek mit lehet például? Most van egy ismerősöm, akinél az zajlik, hogy kiszereltethet föl légkondit. Mert ugye a B oldalon lakóknak van rá lehetősége, mert van hely, oda megy a meleg levegő, stb. Az A oldalon lakóknak viszont nem lehet ezt, mert ott mit tudom én, mivel, oda nem lehet légkondit szerelni. A B oldal hátra dől, és azt mondja, hogy nem mi választottunk, érted, de azt a szar oldalt, tényleg költöztetek oda. Az A üti az asztalt, hogy de nekik is kell a légkondi. Tehát, hogy ilyenek. És ez órák.
1: Ezek az ügyek mennek nagyjából 2-3-4 éves átfutással, mert a lakók képtelenek megszavazni. Másfél-két éve felvetődött, hogy csináljuk meg a kerítést. Csináltassuk meg, jelenleg fából van, 18 éves az idő, hát egész egyszerűen megette minden. Több opció is volt. Fáról fára, fáról WPC-re, fáról alulra, azóta sem egyeztünk meg, nem lett kicserélve, érted? Másfél éve rágják a gittet, hogy kicseréljék el, és nem tudják megcsinálni. Igen?
2: De ez legalább valami, érted? Itt ez egy komoly felújító valaki.
1: Na de másfél év.
2: Hát igen, valaki írt, hogy az a központi kérdés, most már minden lakógyűlésen, hogy kinyitja ki a lépcsőház ablakát.
0: Igen.
1: Nagyon jó, takarítás.
0: Igen, takarítás
1: és a szemétdíj tartozások. Tehát őrületes dolgok. Őrületes dolgok történnek ezeken a lakógyűléseken. De hogy ez is egy típus, aki erre eljár, szerintem. Szóval, hogy ide is ahogy SMK-s is egyfajta ember lesz, a lakógyűlés is egyfajta típus jár, nem? Tehát oda nem keveredsz be csak úgy, hogy te oda nem akarsz elmenni. Értem, hogy muszáj néha, mert a háznak a sorsa minden, de nem. Tehát aki oda eljár, az is teszi valamiféle perverzióból. Mert hogy van benne valami, nem? Nem megy oda mindenki azért.
0: Egyik legnagyobb kedvencem, ugye múltkor volt ilyen, akik routeren keresztül üzengetnek egymásnak.
1: Nagyon nagy.
0: A harmadikon lakó csalja a Bélát. És ez a wifi feljelentkezés. Akárhányszor feljelentkezem, mindig elolvasod, hogy a harmadik emeleten mi történik, halljuk, hogy WC-zel Béla, és akkor ezekért ilyenekre tudsz.
1: Őrületesen jó. Hát ez a házak meg a társasházak nagy előnye egyébként, nem? Tehát, hogy ez... Ebben a formában ez elkerülhetetlen, és aztán a végén kiderül, hogy emelni kell a költségeket. Mármint a kiadások miatt emelni kell ugye a...
0: Amit aztán az idősek rendre leszavaznak, mert hogy ő már nem fog annyi ideig élni, hogy ennek az előnyeit élvezhesse, és akkor ő azt már nem szavazza meg, miközben a többiek agitálnak, hogy na de hát csókolom, a homlokzat esik le, a vakolat meg minden, ő már nem fizet ezért többet.
1: Igen, figyelj. 20 perc veszekedés után, ahol azon ment a vita, hogy kivágjanak egy fát az udvaron, a közös képviselő egy ponton megoldásként azt javasolta a vitásfeleknek, hogy öljétek meg egymást. A fát azért kellett kivágni, mert az egyik néninek, aki állítása szerint majdnem vak volt, nagyon sötétet csinál a lakásában, így még kevésbé látod. Igen. De ha mentem haza, és a ház előtt álltam meg, mindig jött ki, és nagyon jól látta, hogy ki vagyok, és akart kérni valamit, írja Reni. Érted? Tehát olyan én nem volt sem ennyire vak, de mégis ki akarta vágni a fát.
2: Ó, a fűtéskorszerűsítés. Írta, az nálunk is van, egy ismerősnél a ház 70%-a megszavazta, 30% pedig szintén ugye idős emberek, akik azt mondják, hogy ez minek, mert jó ez így, meg bejön az indoka, hogy nem engedélyezi, hogy mert bejön a munkás a lakásba. Meg másképp nem tudja kicserélni a lakást.
1: De azon mi nem megy át, hogy ne, ha most ő erre áldoz, az egy éven belül neki visszajön a rezsiben, vagy nem tudom.
2: Értékesebb lesz a lakása.
1: Nem érdekli.
0: Meg nincs pénze. Tehát, hogy ő nem akar ezért többet fizetni. Így is fizet mondjuk 10-15 ezer forintot a közös költségre, ő nem akar 25-öt fizetni érte. És akkor azt mondja, hogy nem. Ennyit nekem nem.
2: De értékesebb a lakás, a rezsi kevesebb, ha ez kényelmesebb.
1: Egész egyszerűen, igen, egész egyszerűen nem fogja föl. Igen. Egyszer ment helyettem az asszonynak a kögyülése, 3 hónap múlva 5000 eurót kellett fizetnem, inkább megyek ilyen. Nálunk arról van a háborgás, hogy a budapesti belvárosi ház előtt az utcán is tilos legyen a dohányzás, mert bemegy a harmadikra a füstdő nénihez. Tehát minden segít neki.
0: A szomszédunk úgykor megjegyezte, hogy reggel 3-4-6-kor, amikor a férjem dolgozni megy, ő is felébred, mert a férjem beírnyitja a sportautóját, ami iszonyatosan hangos.
1: És mindenhol van a túlvezérelt. Aki mindenre ideges, aki mindent figyel, aki figyeli a mozgást, aki tudja, hogy ki mikor jön haza, mindenről levelet ír, teljesen elmeháborodott, leállsz a garázsba, hangosan állsz le a garázsba, hangosan nyitod a garázskaput, a kerítéskaput hangosan nyitod. Egyébként idegenek járnak a lakásban, vagy a házban, ki volt az jellegű beszélgetések és e-mailezgetések. Szenzációs.
0: Vannak ezek a falragasztók, most már külön ilyen Facebook csoportok vannak, ahol ezeket, amik mondjuk fel vannak ragasztva a liftben, ilyen névtelen üzelgetnek egymásnak az emberek. És a harmadikról kérném a lakót, hogy ne húzza fel olyan hangosan a redőnyt, mert én nem akarok reggel 6-kor ébredni.
1: Igen, mert ő fölébred, igen. A büdös kölkök ricsajával mit kell kezdeni? Náluk a lakógyűlésen összeverekedtek a lakók, mert nem értettek egyet.
3: Az agy, de nagy!
1: Tehát, hogy lenne egy-két nagyon hasonló szőrű, és ezek képesek összeverekedni. Hol verekednél már egy lakógyűlésen? Nem? Tehát, hogy mi van? Mi történik? Elképesztő.
0: Nálunk a portaszolgálaton megy a vita 3 éve.
1: Hogy legyen, vagy ne legyen?
0: Igen.
1: Vagy kell, vagy nem kell?
0: És képzeld el, hogy minden alkalommal, mondjuk fél évente, évente van egy ilyen lakógyűlés, és tudod, hogy napirendi pont lesz a portaszolgált, és 3 éve nem tudjátok megoldani ezt a kérdést.
1: De egy után nem mész el. Tehát mondom, az is, az, én azt hiszem, hogy az is perverz, aki oda megy. Tehát, hogy azért ehhez kell egyfajta feldültség, hogy
0: nem mész el,
1: ezen részt vegyél, nem?
0: Oké, és aztán utána egyszer csak azt veszed észre, hogy mondjuk duplájára emelkedett a közös költség, vagy valamit megszavaztak, amit te nem szavaztál volna.
1: Aha,
0: meg.
1: Három ember háborodott nyugdíjas.
0: Akik azt mondják,
1: hogy... Nyugger kommandó nagyon megszavazva, amit igen. A lakógyűlés a panelos nyugdíjasok szigetfesztiválja. De jó duma, atya úristen. Igen. Ez nem kell lakógyűlés, ott az asszonyjal is tudunk ilyet produkálni, pedig falun családjázban lakunk, Norbi a kaminos írtenek.
2: Reszelik a fingot 2 órán át, hogy kihagyta nyitva a kaput, majd egyhangú szavazással megszavazzák, hogy ezt a következő gyűlésen megbeszélik.
1: Tökéletes. 79 óta lakunk a házban, tavaly jött egy család, a 3. babát várják. Szerintük át kell építeni a babakocsi feljárót, kb. 30 gyerek született és nőtt föl az 50 év alatt.
2: Amióta mindenkinek jó volt.
1: Mindenkinek jó volt, most... ők megérkeztek és azonnal nekiállak átrakni, igen.
0: Állandó neuralgikus pont például az, hogy a menekülő útvonalakra ugye kiteszik a muskátlit.
1: A menekülő útvonalakra cipőt, muskátlit raknak, ahova nem
0: útor,
1: szabad, igen.
0: Igen. És hogy azokat el kell távolítani.
1: Igen. Tavaly novemberben elzárták a gázt, nincs gáz a háznak, nincs pénz erre, az ott a fürdés, főzés, meg a fűtés kicsit nehézkesen megy azt.
2: Elhussannak az évek hidegvízbe,
1: hamar,
2: gyerekek.
1: Hamar meg lesz ez, igen. Igen. Szellőző motorok cseréje minden gyűlésen fő téma, nem is látogatok sűrűn arrafelé. Szabika küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, anyámról van szó. Én berekedni megyek, írt egy másik hallgató. Szóval látod, ezeket csak így végigböngészed, és azt gondolom, hogy megvagy. Tartalmilag, kreatívban, mindenhogy megvagy.
0: Kiklopfol húst, kisüt büdösem.
1: Tulajdon, ezek.
0: Honnan jön a szag?
1: Az állandó témák, igen. Igen, igen, igen. Az 5. emeleten lakunk, egy 5 szintes panelházban, a lakógyűlésen múltkor felmerült egy időszerű tetőcseréje. Az egyik jó indulatú reakció az volt, hogy ráérünk, amikor már beázik. A másik meg az, hogy legyen ez az 5. lakók problémája.
2: Úgy van, hiszen fölötte van a tető, nekem mit érdekel?
1: Ezt szeretem. Nem cserélünk tetőt. A majd, ha beázik, akkor beázik. Úgyse mi lakunk az 5. Reális teljesen egyébként.
4: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Ingyenes mesterséges intelligencia kurzus a Pannon Egyetemen. Figyeljünk a kullancsokra. Aranyérméket találtak a régészek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ingyenes e-learning kurzust kínál a Pannon Egyetem a köznevelésben és szakképzésben dolgozók számára. A mesterséges intelligencia eszközök alkalmazása az oktatásban és a kreatív munkában című képzés célja, hogy a pedagógusok gyakorlati tudást kapjanak a mesterséges intelligencia mindennapi oktatási használatához. A rugalmas saját időbeosztásban elvégezhető tananyag többek között a szövegalkotás, a szemléltetés, a tananyagtervezés és az intelligens digitális eszközök alkalmazásának lehetőségeit mutatja be. A kurzus előfeltétel nélkül elvégezhető, sikeres teljesítés esetén akkreditált felnőtt képzési tanúsítványt is ad, írja a Veol. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő nyitványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs-enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Második világháborús légi bomba került elő Veszprém gyulafirátóti város részében a csatornázási munkák közben. Az 50 kg-os szovjet gyártmányú veszélyes szerkezet vetett állapotban kibiztosított gyújtóval feküdt a földben. A helyszínre érkező katonai tűzszerészek sikeresen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, majd a bombatestet elszállították a Magyar Honvédség gyűjtőhelyére. A művelet idejére a rendőrség mintegy 200 méteres körzetben lezárta a területet, írja a Vehír. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet. A nyár elejére jellemző változékonyság ugyan megmarad, de összességében meleg időre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: meg pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello, Zsófi, jó reggelt!
1: Sziasztok! Ciao.
0: A magyar szabadtüdős buvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményesebb képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában most az vagy?
1: Talán igen.
0: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Ijakából, vagy az interjú
1: igen.
0: miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
1: Hát odaértünk haza ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom aha. a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
0: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
1: Mabini.
0: Aha.
1: Batangas.
2: Azért az... Mi a víz arra felé?
1: Eléggé.
0: Neked a dorogító, az nem az, már fú, ott már nem lehet a szabadtüdős
2: merülni.
0: Na most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
1: Igen,
0: tehát egy kötél
1: igen.
0: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusokat.
1: Egész pontosan.
2: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonnyal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, de ebből több van.
1: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny, tehát hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik kettő lábadon külön? Van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé
0: és fölfelé is a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy ott a fenék, oda le kéne menni.
1: Igen.
0: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy azért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
1: Igen, igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb nagyon megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor négy éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
2: ez a klavírnyászál. Igen. Meg ötöt ki kell menteni.
0: Igen.
1: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt. És volt egy hajóroncs ott lent, de hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben, és akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
3: üvöltöttek rád? Ez nincs kifizetve. Csak a felszínen lehet kavirnyálni.
0: Hova megy? Mit csinál? Zsánda úszonyunk.
1: Nem, igazából.
3: Plusz 20 euró lesz.
1: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
0: Csak elindultam
1: aha. lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
0: milyen
1: ott
0: volt körülbelül?
1: 16
0: méter. 16 méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
1: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
3: Ez már az oxigén hiány lesz.
0: Igen, ez már... Nitrogén narkózisban van.
3: Sellő, te vagy a sellő.
0: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
1: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
0: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úsz, hogy az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
2: hát az átlag az ember
0: idő.
2: Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal
0: jössz föl.
2: Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
1: és
2: vagyok.
1: Igen, és már igen. fáj a füle, és igen.
0: És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni.
1: Igen.
0: És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
1: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Sopronyi Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
2: És ilyen, hogy magyarországi klub tényleg a dorogító? Vagy itt, de mi a lehetőség?
3: Engem azért, hogy van egy apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
0: Ez valami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
1: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
0: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé is.
1: Hát
0: csak
1: ott Monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
2: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni?
1: Igen.
0: Te várj, azért ezt értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében
2: a hatszor
0: úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy úszonnyal. Tehát igen, ez a monoúszó, delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
3: Igen. De egy levegővel.
2: De még egyszer, de ez egy levegő.
0: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni kellett?
1: Nem, hát ez nyilván ez.
0: Azért ebben van meló.
1: Igen, abban ez.
3: Hogy lehet megfojtani például?
0: Tehát nem vízbe sem.
3: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy addig arcizest ezt a kezed, tudom, hogy lehet, hogy ez...
0: Ezzel nem akar megfulladni. Igen, vágj be a fülét, valami legyen.
1: Nem kell megfújtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére.
0: És akkor hoznak.
1: Hát kipecáztak, igen.
0: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsra vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
1: ezt
0: olyan, akit meg kell.
1: Nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
0: Aha.
3: Egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
0: Egy delfin de belehalt. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a merencéket ide-oda, de közben azért edzel lefelé is. Vagy ez egy tök más sztori?
1: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
2: olyan
1: akarom
2: nincs,
1: fényezni,
2: hogy
1: de hogy...
0: Tehát, hogy mind a kettőben
1: tehát ez
0: nem.
1: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
0: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
1: most
0: méter.
1: Most a világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem úszonyra.
0: Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, az a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak így mondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsi is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
2: Ha van hideg sör, a strandon, akkor odáig el.
0: Hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor semennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi, kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
1: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kirívó adatom nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy az így.
2: De akkor ez javarészt agyban dől el, hogy mennyit bírok a
1: elég víz nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor...
2: Nem fog menni.
3: Tehát, hogy az durva, azon gondolkodom, hogy akkor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolat, hogy vegye egy nagy levegőt. Tehát hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tüdőd vízzel?
1: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
0: zárnak
1: meg is van.
0: Azonnal.
1: Még igen.
0: Minden lezár.
1: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassulsz, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
2: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
1: Az igazit, vagy amit anyukám tud?
2: Amit szeretni? Anyukám tud, a hivatalosat. És azt
0: és mutasd a kezeddel, mutasd a kezeddel a lehet hivatalosat.
3: Az anyukám nulláról tud.
1: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon. Úgy látszik, hogy ez ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
3: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. akkor van értelme.
1: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után rájöttem, ez már nem számít.
0: Igen. Ugye már is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat. Tehát a rákészülés és a lefele út. Mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet. Tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, ugye egy meditáció. Én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de ugye annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre. Hogy kell elképzelni?
1: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren, azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfúj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
0: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen. Miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés igen, folyamatos.
1: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
0: Tehát van egy ilyen pont.
1: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
0: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a szín, változik a színskála, vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz, vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
1: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó hogy dolog, ha nyitva van a szemed, egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg, hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken, de a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
0: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen. méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
1: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
2: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen. meg kell mondanod, igen. hogy hány métert akarsz menni.
1: Igen, úgy, és annyira tudják a kötelet. Tudod, így
0: ott eléred igen. az alját.
1: Eléred Koppan az alját, le kell szakítani egy cetlit.
0: Ott van egy búvár, nem?
1: Nincs,
0: ott van, nincsen.
1: Nincs,
0: senki nincs lent.
1: Senki, nincs.
0: Nincs lent valaki, aki még 105 méteren, igen.
3: Egy mantaráját, hogy állíthatnám
1: meg legalább.
0: Én azt hittem azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren egy kis.
1: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni,
3: együtt
1: mert neki dekózni, meg
0: neki,
1: kell állni.
0: Neki folyamatosan dekompressziója van.
1: Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
0: az nullán az kitágul igen. egy picit a 105 méteren beszívott.
1: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha. hogy azzal az egy levegővel megyünk le, és jövünk föl, az nyomódik össze, aha. és tágul ki.
0: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
1: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
0: rángásszerű görcsök?
1: Igen, igen. Itt
0: a nyomástól, vagy mitől, vagy az
1: oxigénjei? Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélődik ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
0: Aha.
1: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
2: Nyugi, majd.
0: Nagyon kemény.
1: Nem magyaráz, nem majd.
3: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végén a kötélnek.
0: Gyere! Melyik a nehezebb, az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
1: Az agy egy kicsit nehezebb,
0: az
1: szerintem.
0: Az agymunka és a gondolat
1: tehát,
0: nehezebb.
1: Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a combod, hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
0: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
1: Nagyon brutál izomfájdalom.
0: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
1: Igen.
0: Azt a minden. Itt ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
1: Hát itt most 100 méteren nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
0: Miközben fogalmam jöttél fölfelé?
1: Nem, már a lefele.
0: De még rutinból csináltad a mozdulatot, de már hallucináltál.
1: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
0: Azt a mindenségét nekik. Fú, Arne. Nagyon kemény, mindjárt átbeszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
3: Igen, hagyjál már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
1: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3:35.
0: Csak lefele?
1: Nem, bocsánat, a lefele az olyan 1:40 környék, 1:02, inkább 2 perc.
3: Tudod képzelni?
0: Dehogy tudom. Vicces. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kedve váltad kicsit, mert vicc semmit. Tehát a 3:30 az összes, leföl, 3:30.
1: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4:48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántamból, de...
2: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
0: hát
2: perc.
0: 10 perc, abban 10.
1: A női az 9,5 perc a női.
0: Na. A férfiak 10 fölött vannak.
1: Igen.
0: Leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
3: Ezen még dolgoznom kell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
4: Azaria, Dash, Majka, Csundló, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagenk és még sokan mások.
5: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
0: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Bakonykötőelem. Csavar, szeg, purhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. Bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
8: Álomotthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
9: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
10: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Veszprémben. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év, vagy 150 ezer kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Veszprémben.
11: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
12: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
13: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
12: Ahol!

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak.
0: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Lezárult az év kerékpárútja szavazás. Ingyenes nyílt nap az Anna Góra Aquaparkban. Különleges programok a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes. Mondta el rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
3: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest. Mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltatóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
2: Különleges szezonnyitó nyílt napot szervez az Anna Góra Aquapark június 27-én. A balatonfüredi lakosok előzetes regisztráció után ingyenesen látogathatják a létesítményt és elsőként próbálhatják ki az idei szezon szolgáltatásait. A június 20-án nyitó létesítmény 12 felnőtt és 3 gyermek csúszdával, közel 800 méternyi csúszdarendszerrel, hullámmedencével és számos vízi attrakcióval várja a vendégeket egész nyáron. Olvasható a Hír Balaton hasábjain. Rendhagyó tárlatvezetések, kiállítások és koncertek várják az érdeklődőket Veszprémben a múzeumok éjszakáján. A programban a város 25 helyszínén mintegy 30 kiállítás és közel 100 esemény kap helyet június 20-án. A szervezők szerint az idei országos tematika az ízekbe zárt történetek, amely a gasztronómia kulturális szerepére hívja fel a figyelmet. A Lackó Dezső Múzeumban futballtörténeti kiállítás és közösségi régészeti bemutató is várja a látogatókat, míg a Művészetek Házában az étkezéshez kapcsolódó személyes történeteket feldolgozó gasztrokulturális tárlat nyílik. Az érseki várnegyedben kézműves programok, a Dubnicai Palotában tánc és fényinstallációk színesítik az estét, írja a Veol. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet. A nyár elejére jellemző változékonyság ugyan megmarad, de összességében meleg időre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsik Zsófiával, a Magyar Szabadidős Búvársor Sport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja szerénység nélkül.
5: Most már a világ legismertebb búvárcsaja.
4: A világ legismertebb.
6: Kimondom életem.

0: Először, hogy a világ, örökös világranglista első helyén vagyok a világon.
1: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom görcsöl, elindulsz visszafelé. Az már
2: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobagásodat hallod, vagy...
0: Nem, egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit mások, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag,
3: de ahogy van hallucináció, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
0: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát aha. Zene, bármilyen zenének valamelyik dallam a részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hmm. Hogy mostanában nem hallottam.
2: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
0: Igen, valószínűleg igen.
1: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezéségeben minden benne van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon-nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
0: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert szerintem igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a célmelységet, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
1: Azt tehát, érzed 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
0: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy, én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy ilyen állapotban
1: az
0: vagy.
1: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
0: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
1: Tehát esik szét a mozdulatsor?
0: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, szétese. Hogy milyen, aha. Igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
1: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
0: 40-en, is. Igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
3: Aki szintén szabad tűzös.
0: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
1: Tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé, és megvár.
0: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
1: aha, és ott, ha bármi van, onnan már ő fölhoz.
0: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
1: Milyen, az egyébként nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy meg vagy, jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni. Jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
2: És milyen érzés az első levegővétel?
0: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, igen. Akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szállt kiért a vízfelszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy kézmozdulatban.
1: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy. Milyen sorrendben, nem?
0: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, és bocsánat, először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
1: Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mi a csipesz, mi a múlt, hogy mondod, így van.
0: Tehát először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az oké jelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
1: És ha ez igen, láttam, hogy csak elrontja.
3: Összekeverted, akkor kész a 105.
0: És össze is kevertem most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy I'm okay.
1: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és igen. Kiabálják neki, hogy csipesz, jel, mond, és a csaj megvan zavarodik a finisről, elrontja, és neki sem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen. Nem tudom, piros Isten. Lapot kap, és rossz volt a sorrend, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem hiszi, hogy 100-szor begyakorolt mozdulat.
3: Volt, érted?
1: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson,
0: nem? Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a egyébként hülyeségnek tűnik, amúgy meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor milyen sorrendben mit kell
2: csinálni. Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
1: Igen,
2: készítették.
1: Igen. Ez most egy köze megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
0: Hát most per pillanat nem nagyon látom, van a horizonton. De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
1: És ezt utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor, hol? Tehát azt mondtad, hogy holnap 108 Fülöp-sziget, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
0: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Aha, vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy...
1: Hivatalos legyen
0: egy ilyen merülés.
1: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
0: Hát meglátjuk, mert a 106-107, de hogy...
1: Jó, itt már 110. méterenkénti haladás van nagyjából?
0: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
2: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigire azért gondolom rágyújtottam. Hogy...
1: egy óriási havarna szivar azért. Kubai szivar belefér. Az...
2: már megnyújtják neked, hogy kim vagy.
0: A cigit és a vízkit a kezembe adják.
1: Igen, egy jó prosecco mindig lecsúszik.
2: Csak az izgalomra, ijegységre. Hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
0: Hát leginkább mentálisan megterhelő, ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de hogy 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyen merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez
1: hogy
0: mi történt, hogy nem vettem
1: ez egy jó nagy sok a szervezetnek, igen. Meg az idegrendszernek.
3: Milyen jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön.
2: Szerdán sírsz egész nap, aztán csütörtökön merülsz.
1: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi
0: hát,
1: választ előtt?
0: Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter
1: a
0: világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeten, aki ugyanezen a versenyen.
1: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
0: 104, ő most 100. Azért választottam a 105-öt.
1: Az belátható.
2: Seggedben vannak.
1: Azt hittem, hogy egy 89.
0: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
2: A mononukleózisra?
0: Igen. Az egyben úszony, a delfin úszonyos.
1: Lefele.
0: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
3: És aha. Akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor mondtad, hogy...
0: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
2: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit könnyebb legyen?
0: Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam. Uh-huh. Mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogén.
1: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogén narkózist, hogy effektív az, hogy és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
0: Hát az igen, mondjuk ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
1: De ha... felhúzni nem tudnak. Tehát,
0: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
1: ott meg
0: volt
1: egy
0: beszélve,
1: percet.
0: Hogy aha. Egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
1: Aha. Tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapot. Tehát igen. Hozzászoktasd az agyadat meg a szervezetedet, igen. Ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
0: Igen.
3: Aha. Jó egyébként?
0: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben uszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
1: Ott kavírnyászol valamit. Nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
0: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
1: És...
2: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
3: Nem felfele akar menni le.
2: Igen, de neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
0: Hát biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
2: dolgozunk
0: fogott
2: rajta.
0: Meg
2: ezzel.
1: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
0: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
1: Aha.
0: Itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
1: Emiatt? Hogy
2: nem tudta felvenni a telefont.
1: Valahogy ez a franciketeki dolog, ez nem jött, ez onnan tudtam bejárni a munkahelyem.
2: Homofizó volt, és hogy 100 méteren ők.
1: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban.
3: Hogy kirúgtak? De egy világbajnokot? Hát azért, hello.
0: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek edzőtáborba ide-oda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
2: Mivel foglalkoztál?
0: Én SAP tanácsadó voltam.
2: Az SAP-tól rúgtak ki?
0: Hát SAP termékeket forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél.
2: Ott volt az a nagy buli, most már kivágjuk az a nagy buli tavalyával, hogy törtétre a hátuljára szívták a kokait. Az még oké volt, de ez azért ezt már meghúzzuk alatt.
1: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, hogy a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
3: Aki nyelési nehézségekkel küzdködve.
1: Mióta tudom a gégemetszés, már megnyugodtam.
0: Igen, ezt
1: már megterülök. Hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne agyisten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet? Ami bármikor megjelenhet, nem?
0: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként semmiféle fingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
1: Tehát,
0: hogy nincs az porondon, hogy...
1: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karbantartás annak, hogy nem hagyod eluralkodni, sem fizikailag, sem lelkileg, sem gondolatban.
0: Igen. Aha. Nincs olyan opció.
1: Iszonyat koncentráltság azért ez közben, nem?
0: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
2: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
0: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átkész.
1: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
3: Pont, mint te adás után, hogy fekszel a kanapén.
1: Ahogy megjössz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szóljon hozzá.
2: A kobuda fellépés, akkor utána mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
1: kapcsolódni. Sebezhető vagy, senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
2: Plusz, hogy hát nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel. Igen, minden nap. Így van.
1: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól,
0: ez,
1: nem?
0: Igen.
1: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok, közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció is.
0: Hát ebben. Az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
2: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
1: Sajtunk el.
3: Balatonszerep. Két
1: Balatonszerep.
2: Borzasztó döntés lenne.
1: Hú, nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfok?
0: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot a Duna Arénában. Megnézem, hogy mi a helyzet.
2: Megy bántani a többieket
1: szerintem. Ezt a saját magad megdöntés a cél akkor valójában.
0: Igen.
1: Aha.
0: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
2: És nem akarsz így vállalkozni, ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad tüdővel tudod.
0: Hogy az igen, egyik volt kollégám mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és így beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leért, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanunk kéne ilyen vállalkozást. Hogy
2: mondom, kapnak is van egy drónja, még ott a Siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
1: Igen, felhozott szabad tüdővel, Balatoni keresén vagy bérelhető, ott üldögezi, napvágyon egész keresén, tudod, drágaságom, ugorjon már földvára, beesett a gyereknek itt az aranyaklánc.
2: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, egy személyes.
1: Azért a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát ott sranszos bárüt megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
0: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
1: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz.
0: Köszönöm
1: nagyon nagyon szépen köszönjük.
2: Megyek neked Safety búvának 3 méterre.
0: Jó.
2: Jó, ott foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
3: Mi már láttuk úszni vízben. Zseni.
2: Igen. Én is abban születtem, tudod.
1: Lófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm.
3: És akkor egy rövid

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Veszprém lesz a tájfutó világbajnokság központja. Változás az országos jégkármérséklő rendszerben. Diákok ismerkedhetnek a vízisportokkal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó eseményét augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg. Magyarországon már harmadik alkalommal. A verseny központja Veszprém lesz, míg a futamoknak a Bakony változatos terepei adnak otthont. Az előzetes várakozások szerint mintegy 60 országból közel 400 versenyző érkezik Magyarországra. Az eseményt több ezer néző követheti a helyszínen. A világbajnokság televíziós közvetítéseken keresztül világszerte népszerűsíti Veszprémet és Magyarországot. A pontos versenyhelyszíneket a szervezők később hozzák nyilvánosságra, írja a Veol. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Idén is megrendezi a Go Boating vitorlás nyílt napokat a Magyar Vitorlás Akadémia és a Balatonfüredi Kékszalag Port kikötő. Az eseményen a Veszprém Balatonbakony térség általános iskolás és középiskolás diákjai vehetnek részt. A program célja, hogy játékos formában ismertesse meg a fiatalokkal a vitorlázás és a vízisportok világát. A résztvevők több napon keresztül vízre szállhatnak, betekintést nyerhetnek a hajózás alapjaiba, valamint kajakkenu és egyéb lapátos sportágakat is kipróbálhatnak, írja a Hír Balaton. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A különböző előrejelzési modellek egyaránt 25 fok fölötti nappali csúcshőmérsékleteket valószínűsítenek, sőt, akár 28 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. A melegedés mellett ugyanakkor növekszik a légkör nedvesség tartalma is, ezért időnként záporok és zivatarok kialakulására is számítani lehet. A szél többnyire mérsékelt marad. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 30 év Magyarországon eltöltött idő után gyerekek, soha nem ment még haza, soha nem látogatta meg a szüleit, de az 50. születésnapjáról úgy döntött, hogy elhatározta, 3 évtized után hazatér a szülőföldjére. Na ki ő?
1: 3 évtized?
0: Három évtized után nem
1: híres
0: ment soha, nem utazott, nem kereste, nem ment, de most 50 lett, és azt mondja, hogy irány a szülőföldem, hazamegyek.
2: Fú, nagyon nagy, Laci betyár.
1: Ő a szülőföldjén van mindig.
2: Honnan tudod?
1: Neki minden betyárföld, persze.
2: Jó, akkor...
1: Tehát Magyarországon élő külföldi, vagy ide jön haza, külföldön Fidelikus élő haza magyar. Fidelikus
0: haza megy Nyíregyházára? Fidelikus gózt tud Nyíregyháza.
1: Vujt, truckó!
0: Nem, jó nyomon vagy, de nem.
1: Nem.
0: Messzi országból jött, és egy picit máshogy is néz ki, mint
2: mi. Kukinek is mennie kell?
0: Hallott, Kuki szóltak, gyere, nézz ide. Kuki marad, ahogy látom. Na hát, másik ország messziről jött, Afrikából jött.
2: Afrikából jött, jó, jó, homokvihar, jó.
0: Homokvihar, igen, szaharai homok. Igen, kolera, ebola, persze. 30 év után hazamegy az ebola.
1: Az egyetlen szó, amit a saját nyelvén ismer, az a bauni.
0: Az a bauni, hát a pákó.
2: Pákó.
0: Hazamegy.
1: Nem, de örökre.
2: Okos dolog ez egyáltalán?
0: Hát ez egy jó kérdés, tudja, hogy hol lakik. Ugye hazamegy, 30 év után az 50. szülinapjára meglepi magát egy nigériai úttal, és meglátogatja a rokonságot, gyerekek, ez a történet nagyon kedves. Remélem, ezt valaki leforgatja.
1: Igen, azon gondolkodom, hogy mi járt le odakint, ami miatt most már hazamehet.
0: Hogy igen, vagy mi járt itt le.
1: Vagy itt le, igen.
0: Vagy miért
1: kapta vissza az útlevelét.
0: Szóval hazamegy, gyerekek, hazamegy. Úgyhogy gondoltuk, felhívjuk, megkérdezik. Egyrészt, hogy mit vigyem, adjunk neki tippeket. Mi legyen a...
1: Hát ajándékot illik ilyenkor, hát... valami magyar, jó magyar.
2: Erzsébet utalványt.
0: Na de mi a jó magyar? Erzsébet utalványt. Mit tud vinni, mit vigyen Nigériába?
1: Pálinkát, paprikát.
0: Ezek a szokásos közhelyes dolgok vannak, pálinka, paprika.
1: Pixalámi.
0: De, szomorú.
2: Vietnam őshonos fajt, ami nekik nincs. Mint ahogy nekünk is eljött ide, ugye ez az újfajta, mi ez az alga? Ős Vietnam, de valamit.
0: Ja, ugye mi megkaptuk az algát a Sió csatornán, vagy hol van most valami Balatonra veszélyes algafaj, hévizem.
2: Vietnam ős valamit innen Magyarországról. Amúgy mangalica van Afrikában? Csak
0: nincs nagyon mangalica, azt nem hiszem, hogy természetesen.
2: Vigyek kis malacokat.
0: Na, mindjárt megkérdezik, van-e már ötlete. Bauni!
3: Bauni! Bauni! Bauni!
0: Hát olvastuk ezt a hírt. Figyelj, ez igaz? Te tényleg hazamész 30 év után?
3: Igen. Úgy döntöttem, hogy a születésnap, 55. születésnap után haza megyek látogatni a szüleimet. Már itt az ideje, már hosszú idő után nem láttam a szüleim, a testvéreim, és nagyon-nagyon-nagyon hiányoznak nekem. Már azon is gondolkodtam, hogy mit fog a édesapámnak mondani, amikor megláttam. Hát érted, ez nagyon-nagyon hosszú idő.
0: És mire jutottál, apám, mit fogsz mondani?
3: Hát a kedves szépet neki.
0: Micsoda irodalmiság van itt, kérem szépen. Micsoda irodalmiság. Hogy hívják a szüleidet? Arra még emlékszem, apukád neve micsoda, vagy a testvéreid neve? Hát ezek a nigériai nevek azért nekünk így európaiként, ez nagyon érdekes, de mik a nevek? Mondasz egy-két nevet a családból?
3: Édesapám úgy hívják, hogy Ajani James Lapite. Ajani James Lapite. Ez James, apámnak a neve.
0: Ajani James Lapite, mert hogy te Oludayo Lapide vagy, ugye? De neked ez a neve.
3: Igen. Apám még Ajani James Lapite. Anyám még a Mária Suge.
0: Mária Suge? Susuge.
3: Igen, Suge. Mária Suge. Mint a Mary. Mária Suge.
0: Mária Suge.
3: Igen, Mária Suge.
2: És hány évesek a szüleid most?
3: Hát az apám most lesz a 85 éves, már öreg, nagyon-nagyon öreg az édesapám.
2: De a késő gyerek vagy akkor? Hát 35 éves volt, amikor született.
0: Igen, 35 volt a papa, amikor megérkezett a kis.
3: Én vagyok a legidősebb a családban.
0: Hány tesód van?
3: Mi hatan vagyunk, vannak nővérem is.
0: És ők ott vannak, vagy ők is szétszóródtak a világban mindenhova?
3: Hát szorulnak a világon mindenhová, igen.
0: Szana szép van, vagytok.
3: De van még három testvérem kint Nigériában. Igen. És nagyon-nagyon-nagyon mindenki hiányzik nekem is. Most már tényleg már itt az ide, hogy az a látogatlom, és megülegetem a édesapámot.
0: Na most, ha most vagy 50 éves, akkor mikor születtél?
3: Hát én
0: április 76. Április, akkor neked most volt, ez egy kerek évszám, akkor te most voltál. Most voltál akkor 50, tényleg.
3: Igen, igen, és nagyon-nagyon szeretni elmenni haza, és meglátogatni.
1: Na és tudod már, hogy ők mivel készülnek? Mi a kedvenc kajád kintről? Azt megfőzi-e anyukád, vagy nem beszéltetek még ezekről?
3: Erről beszéltünk, én meg fogom őket meglepni sok minden a magyar ungárikumot, amit én a fejembe terveztem, hogy ez lesz nekem a meglepetésem, a édesapámnak, meg a testvéreimnek. Például, mint a Rakuti szalámi, tudom, van ilyen Rakuti szalámi, ami a magyar Rakuti szalámi, a pik szalámi, a turorudi, ilyeneket, tudom, a tókai bor, a piros paprika, és tudom, ilyen újságokat, amiben rólam írnak, tudod. Hogy meglepem őket ezeket a gyönyörű ajándékokat, tudod, amit nagyon-nagyon értékel, és meg fogok értékelni.
2: Hány órát fogsz repülni?
3: Igen, hogy a magyar ungárikumot, tudod.
0: Ungárikum. Hova mész helyileg, amit az Eszter is kérdezett? Elrepülsz, valószínűleg valahol átszállsz, onnan elrepülsz Nigériába. Mi a hely, vagy hova mész?
3: Igazából a repülő innen megy Budapestre, Amsterdamba, és Amsterdamba lesz az átszállás. És Amsterdamba megyek a Lagosba, régebben a fővárosa, és most már nem a Lagos, és a Lagosnak van átalakítva a nemzetközi repülőgép, akkor ott szállnak le. Aha. De most már nem a Lagos a fővárosa, a Nigéria, hanem Abuja.
0: Abuja, az a följebb.
3: A rendszerváltás után, igen, Abuja lett. De most a Lagosban szokták a nigériai, vagy a kufut, vagy a turisták leszállni, és onnan megyünk tovább. Onnan megyek tovább, majdnem 300 kilométer, ahol a szüleim laknak. És úgy hívják ezt a város, azt, hogy Ogun State, ez olyan város, ahol a Yoruba népek laknak. Én is a Yoruba nép.
0: Yoruba vagy te is. Van külön Yoruba nyelv, tehát a Yoruba nyelvén kommunikáltak.
3: Igen, és akkor onnan még messze van a repülőtértől. De állas Istenem, jönnek éppen, és elvisznek édesapám lakna, még a szüleim.
0: Ki jön neked
3: a reptér? Apám nem tudja, még nem tudja, hogy melyik nap fogom ékezni, mert úgy akarom csinálni azt, hogy melyik ezen. Bevisznek engem hozzá, és látni akarom azt, hogy felismer az idősebb fiát. Amikor megékeztem, hogy bemegyek hozzá, csak megnézem, hogy mi az apámnak a reakciója, 30 év után, által felismer engem egyáltalán.
0: Az milyen pillanat lesz azért. A találkozás a 30 év után. A nagy találkozás.
2: Szerintem ne vigyél Túrurudit erre hosszú útra, én csak ennyit kérek tőled, hogy szerintem nem jó ötlet Túrurudit.
0: De itt írják, hogy egy Dobrev Klára plakát az eláll viszont, úgyhogy ezt tudod vinni.
3: A Túrurudi.
0: Az nem biztos, hogy szerencsés.
2: Ne vigyél Túrurudit a 85 éves apukának Afrikába.
0: Az megmakar addigra, az nem biztos, hogy ötlet. Figyelj, és a tesóid mit csinálnak, vagy a világba szétszóródók, mivel foglalkoznak? Van arról hír, hogy a többiek mire vitték, vagy mi lett velük?
3: Kit Nigériába a testvéreim? Hát én tudom, szokásos, hogy minden egy idő után változnak a munkahelyüket, tudom, valamikor, mit tudom, ilyen taxis csinálnak, tudod, emberek szállítanak ide meg oda, és amikor megszűn ezt a munka, megint találnak másik munka, amivel tudnak megélni, vagy mit tudom, a Nigériában elég nehéz a helyzet, tudod, ebből a szempontból, hogy rengeteg a népesség, és kevés munka van. Kevés munka.
0: Kevés a munka.
3: Nincsen elég a gyár építeni, hogy emberek tudnak dolgozni. És okay. Ebből a szempontból, igen.
0: Miért nem mentél eddig, Pákó? Tehát mi az oka ennek, hogy nem mentél? Mert nem annyira nyilván nem olcsó a repülőjét, hogy azért 30 év az hosszú idő, hogy miért nem mentél közben? Egyszer-egyszer, miért nem ugrottál?
3: Hát azért nem mentem haza egész idáig, mert gondoltam, hogy a műzés ideje, de szinten a minden a beszélem a szüleim, az édesapámmal. Akárcsak a Skype-on, vagy telefonon, vagy a minden, amit a interneten kommunikáció lehet beszélni a másokkal. Tartam velük kapcsolatot, csak azért nem mentem haza, mert gondoltam, hogy megvárom, amikor már nagyon-nagyon hosszú idő után szeretni azzal menni. Én ott születtem Nigériában, és nagyon-nagyon jó ismerem ezt a szószág, de lehet azóta már sok minden megváltozott, ami tényleg zsváló.
0: Mondjuk kiváltad, Pákó, kiváltad. Vár az ember 5 éve, 10-30-at azért az valóban hosszú. Tehát azért az kibőjtölt, tehát hogy 30 évig nem mentél.
3: Szigetem magamat emiatt, mert nem hiszem, hogy van olyan ember, aki ugyanolyan, mint én vagyok, aki 30 év alatt nem ment haza látnak a szüleim. Én ebbe szigetem magamat, és így érdekel nekem, ugyan szeretem édesapámat.
0: Ja, biztos, hát ebben nem kételkedünk, persze. Megy veled valaki, aki ezt leforgatja, vagy tök egyedül mész, vagy készül ebből bármi, valahova?
3: Beszéltem a páromat, hogy átolós eljön, de arra jutottunk, hogy inkább a armész után a viszontlátásra kell most kaszétálni a következő.
0: Jó, értem, tehát tök egyedül mész.
3: Egyedül mész. A következő út lesz a bemutatás, hogy bevisszem a páromat.
0: Megint vársz 30 évet, jó? 30 évet, te hazamész, elmondod, mi történt. Jó, abszolút. Na jó, van, Pákó, mi nagyon drukkolunk, hát akkor adjál hírt magadról, ha megjártad, vagy voltál, akkor meg meséljél, hogy milyen volt, mert arra meg nagyon kíváncsiak vagyunk. Jó?
3: Igen, lehet, hogy megkodom is pár anyagot is nektek, hogy mit tud tenni velem, vagy mit tudom én, mit csinálok édesapámmal. Hóvágyom, vagy mit tudom én. Hát valamilyen, tudósítom nektek.
0: Jó, vigyázz magad. És hozzá valami ajándékot, és nagyon drukkolunk, jó?
3: Ó, persze, hozott mindenféle zebrát.
1: Az van, mert azt már nem kell,
2: ha már.
0: Hatot lelőttek, de még mindig életben van, úgyhogy abból pont jók vagyunk egyébként. Vigyázz magadra, Pákó! Pauni!
3: Pauni!
0: Ciao, ciao. Szia, Pákó! Szia!
3: Ciao.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék! Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
0: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
3: A világ Szegeden találkozik!
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
3: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
4: a világ sikerű Bastille,
3: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
4: és a legnagyobb hazai együtt. Tesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: A Sopron Fest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
8: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Veszprémben. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Veszprémben.
9: Gyárkert, egész nyáron fesztivál. Ez a nyár Veszprémben, idén is a gyárkertről szól. Bajka, Halott pénz, Betonhoffi, Azaria, Jude Law, Valmar és még rengeteg koncert egy helyen, egész nyáron. Hétről hétre a legnagyobb hazai kedvencek a gyárkert színpadán. Nyitó hétvége, június 19-20.
10: Jegyek és program gyárkert.hu.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió egy csak igazi mai sláger megy hétvégén is, a mikrofonnál Kismerti, a folytatásban pedig Bibi Rexha, a Faithless-szel karöltve, és hát az a dal, ami nagy valószínűséggel visszahozza az Eurodance hangzást a világ minden klubjába és a fesztivál színpadokra is 2026-ban. Ugye a héten kijött az új albummal is az énekesnői, és pimaszabb, merészebb, bevállalósabb, mint bármikor, pedig hát azért eddig sem kellett a szomszédba mennie Bibi Rexhának egy kis botrányos viselkedésért, de ugye szakított a kiadójával, úgyhogy most már függetlenül jelentette meg az önálló albumát, Dirty Blonde, ez a címe. És ennek az egyik húzó kislemeze, ez a dal, amit bekészítettem, a Faithless-szel közös New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vasárnap délelőtti pihengetés mellé is. Most az a dal, ami hát egy DJ kollaboráció Dua Lipa életében, és hát ezzel együtt az egyik legszentimentálisabb dal az énekesnőnek. Martin Garrix, a producer, a DJ a dal mögött. Tulajdonképpen ez a Bibi Rexával közös In the Name of Love-nak a folytatása. Azt mondta a holland DJ, hogy ugyanazt a folytogató euforikus érzést kereste a dalban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, Miner.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vakáció előtti utolsó hétvégén is. A mikrofonnál Kismerti, a folytatásban pedig az a dal, amire nemrég bulizhattunk egy nagyot a Budapest Parkban, a születésnapi fesztiválunkon. Ed Sheeran, Camera, a Siri Remixben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu-n.
4: Buongiorno!
5: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
9: Azaria, Dash, Majka, Csodó, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
10: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
1: Reklámot hallottak.
11: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát most már csak napok vannak hátra a vakációig, Rádió 1-esek. Június 22-én hétfőn indul el igazán a vakáció, de egyébként 19-e péntek az utolsó tanítási nap, és gyorsan megnéztem, az első tanítási nap, a szeptember 1-e, az egy keddi napra esik majd. Úgyhogy ha így kalkulálunk, a gyerekek összesen 73 napig nem ülnek majd iskolapadban. Istenem, amikor még ez ilyen végtelenül hosszú időszaknak tűnik gyerekként. Kygo és a One Republic dala szól most.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például egy Z-generációs német énekesnő dalszerző, és az a dal, amit ha egyszer meghalunk, tuti, hogy egész nap ezt fogjuk dúdolni. Loi, Get Lucky! Ezt már bekészítettem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. A Hurts és Purple Disco Machine dala után pedig jó kis svéd pop Zara Larssonnak köszönhetően, és Rebeka, egy ifjú Rádió egyes itt van a vonalban. Szia Rebeka! Kinek üzenesz te most pontosan? Mondhatod?
1: Anyáéknak, hogy nagyon szeretem őket.
0: Csicsereg nekem a darak a háttérben. Mit csináltok, miközben szól a Rádió egy? Hol vagytok épp?
1: Erdő.
0: Ó, de jó nektek. Na hát akkor Zara Larsson most ott a tölgyfák között fog énekelni. Jó hétvégét, sziasztok!
1: Köszönjük!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
0: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A világ Szegeden találkozik.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
5: a világsikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
5: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
6: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz. Scandinavian Sleeping and Living.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
8: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Biztosítsd a helyed a nyár legnagyobb koncertjeire a Veszprémi Gyárkertbe! Június 15-e és 19-e között páros jegyvásárlás esetén a második jegy 50% kedvezménnyel. Ne maradj le a kedvenceid koncertjeiről! Gyárkert, Veszprém!
10: Részletek és jegyek gyárkert.hu.
11: Foci világbajnokság a Borház és Pizzaházban Balatonfüreden. Nézd nálunk az idei foci VB meccseit óriás kivetítőn és több tévén. 8 féle csapolcsör, italakciók, pizzák és street food ételek várnak a Kisfaludi utca 5-ben. Vagy választhatod ételeinket házhoz szállítással is. Borház és Pizzaház Balatonfüred.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Rendhagyó tárlatvezetések, kiállítások és koncertek várják az érdeklődőket Veszprémben a múzeumok éjszakáján. A programban a város 25 helyszínén mintegy 30 kiállítás és közel 100 esemény kap helyet június 20-án. Különleges szezonnyitó nyílt napot szervez az Annagóra Aquapark június 27-én. A balatonfüredi lakosok előzetes regisztráció után ingyenesen látogathatják a létesítményt és elsőként próbálhatják ki az idei szezon szolgáltatásait. Ingyenes e-learning kurzust kínál a Pannon Egyetem a köznevelésben és szakképzésben dolgozók számára. A mesterséges intelligencia eszközök alkalmazása az oktatásban és a kreatív munkában című képzés célja, hogy a pedagógusok gyakorlati tudást kapjanak a mesterséges intelligencia mindennapi oktatási használatához. A nyár elejére jellemző változékonyság ugyan megmarad, de összességében meleg időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

Ez itt a Balatoni Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert kellemes vasárnapot, jó pihenést kívánok mindenkinek, ami a legfontosabb, jó étvágyat az ebédhez. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor, töltsük együtt a következő órákat, a jó zenék nem hiányozhatnak, ilyenkor mindig 12-13 óra között a pop és dance dalokat kevergetjük. Ezek szólnak a Rádió egy déli mixében, most rögtön Calvin Harris érkezik, a Skó DJ mellett pedig a Grammy-díjas Dua Lipa. Itt van velünk a 1K

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy változóan felhős napos időjárás vár ránk holnap, és átmeneti jelleggel záporra, zivatarra is számíthatunk, valamint nyugatias irányú szélre, hajnalban 7 és 16, napközben 21 és 26 fok között értéket mérünk itt a Balatonnál. Taylor Swift magánéletének korábbi epizódjai is előkerülnek egy-egy mérföldkő ebben a dalban, el van rejtve a szövegben. A rádió egy déli mixéből nem hiányozhat az Opel Light.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A Tropical House műfajában merülünk el, lubickolunk egy picikét. Ilyenkor nyáron ez talán különösen jól esik nekünk. És egy olyan DJ producer következik most Szigelá, aki Londonban él, alkot jó ideje, és a fesztiváloknak egy nagy-nagy szereplője. Ezek a zenék amúgy tökéletesen odaillenek, illetve egy napfényes DJ setben tudjuk elképzelni. Akár a rádió egy déli mixe is lehet ilyen. A Riptide következik most. Ez emel a tempón.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, megy. Isten éltesse azokat, akik ünnepelnek így június 14-én. A Vazul nem egy gyakori név, de tulajdonosainak jár a köszöntés, és rajtuk kívül a születésnaposoknak is a virtuális fülhúzogatás itt a Balatonnál és környékünkön. És egy újabb dal következik a DLMX-ben, ezúttal Éva Max-től, ez már a Salt.

0: Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a következő 60 percben is olyan dalok jönnek, amelyek felpesdítenek bennünket a hétvégéhez. Azért kellenek az ilyen hűsítő slágerek. Egy például Lady Gaga-tól. Ide varázsolom nem sokára az Abrakadabrát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Biztosítsd a helyed a nyár legnagyobb koncertjeire a Veszprém

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, mely telje mindenkinek nagyon kellemesen a hétvége, ezt kívánom. A pihenés ilyenkor a legfontosabb, mellé pedig, hogy legyenek jó zenék, na arról gondoskodom én a stúdióban továbbra is, Kis Gábor. Az a Szemfeld következik egy dallal, aki néhány héttel ezelőtt a Rádió egy szülinapi fesztiválján óriási hangulatot csinált, akár erre a trackre is emlékezhetünk, nagyon sokakat megtáncoltatott akkor is. Ez a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ed Sheeran a következő vendégünk, akit nagyon-nagyon megikletett a farsi nyelv, annak a szépsége, és onnan választottam ennek a dalnak a címét is. Ha magyarra lefordítjuk, akkor azt akarja, hogy kedvesem, és ha hallgatjuk, akkor egyből rájövünk, hogy azért érzelmesebb húrokat pendít meg, mint Ed teszi általában. A következő percekben, ennek a bűveletében lehetünk. Szól az Azizám!

Balatoni Rádió 1, Veszprémben, Siófokon és már Tihanyban is a 105.7 MHz-en. A 105.7 MHz-en.

0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gyárkert. Egész nyáron fesztivál. Ez a nyár Veszprémben, idén is a Gyárkertről szól. Bajka, Halottpénz, Beethovenhofi, Azaria, Jude Law, Kalmar és még rengeteg koncert egy helyen egész nyáron. Hétről hétre a legnagyobb hazai kedvencek a Gyárkert színpadán. Nyitó hétvége június 19-20.
3: Jegyek és program gyárkert.hu.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
5: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: back!
1: Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, mert holnap felhős napos időre számíthatunk majd, és átmeneti jelleggel akár záporra, zivatarra, némi élénkerős nyugatias szélre, hajnalban 7 és 16, napközben 21 és 26 fok közötti értéket mérünk itt a Balatonnál. Bibi Rexával folytatjuk tovább, napok óta a debütáló albuma tart mindenkit lázban, ezúttal egy fétles láger átgondolásával érkezik az énekesnő ide a Rádió 1-re. Nagy kedvenc, ez a New Religion.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy sokunk kedvenc a Csillag születik című film. Ebből jön a legjellegzetesebb duett Lady Gaga-val és Bradley Cooperrel a Shallow, a következő órától pedig Kis Márté a terep. Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, Kis Gábort hallották.

0: welcome Marshmallow. Radio Red.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
4: július 2-3-4.
5: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
8: Azaria, Dash, Majka, Csundló, Halott Pénz, Betonhoffi, Pogány Induló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagang és még sokan mások.
9: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
1: Reklámot hallottak.
10: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió ez csak igazi mai slágermegy. Nagyon kellemes vasárnap délután mindenkinek. A mikrofonnál még ebben az órában Kismárti és Tesók után Tesók, Jonas Brothers után a Fast Boy tesópárost hozom, de Amerika után most már átnyergelünk Németországba. Itt lesz még ebben az órában Benson Boone, Ed Sheeran Camerája, természetesen a Siri remixben. 3 óra után pedig az 50 aktuális legmenőbb igazi mai sláger. Indul a Rádió 1 Top 50 is nem sokára.
1: Hey, we're Fast Boy here on Radio 1 Hungary.
2: Yeah.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Siri remixében szól Ed Sheeran dala, a Camera, erre is bulisztunk nem olyan rég a Budapest Parkban, a születésnapi fesztiválunkon, és akkor ott a backstage-ben megkérdeztem Sirit, hogy hát hogy zajlott a munkafolyamat? Találkoztak személyesen Eddel?
1: Később találkoztam vele személyesen, de előtte nem ismertük egymást. Aztán Sydneyben találkoztunk. Igen, nagyon rendes srác. Legközelebb esetleg Louis Capaldi.
0: Ó, egy Cyril Louis Capaldi kollaboráció, ez nagyon klassz lenne. Jön már is az Ed Sheeran féle Camera az ő remixében.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az az előadó és dalszerző, aki a valaha volt legnépszerűbb előadók egyike. Még nincs 40 éves, és az aktuális albuma, ami tavaly októberben jelent meg, 304 ezer eladott példánnyal a tavalyi év legsikeresebb nyitóhetét produkálta, például az Egyesült Királyságban, mindössze 3 nap alatt behúzta. Ő lett többek között az első előadó, aki 4-szer is elnyerte az év albumáért járó Grammy-díjat, legutóbb pedig a The Life of a Showgirl című albumával megdöntötte a korábbi eladási rekordjait is.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Avicii és egy óriás EDM klasszikus a folytatásban. Hát egy ilyen jó kis country EDM crossover dal a Hey Brother, és ott már nagyon régóta nincs velünk Avicii, és már azóta is rengeteg idő eltelt, hogy a Posthumus albuma megjelent. Hát konkrétan a héten volt ennek a 7. évfordulója. Tim egyébként az album címe. 3 órakor indul a Top 50-es listánk, 5 órától Cookie Weekend Show, aztán 8 órától Diszkosit, 9-től World is My Radio Show. Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
2: az 50.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel a Rádió 1 Top 50. Mutatom a heti sereghajtókat. 50. volt ugye Alex Warrentől az Ordinary, 49. Martin Garrix Jax és a Told You So. A 48. helyen ezt követte Aloktól, Eva Max-től a Car Keys, a 47. helyen Dua Lipától a Training Season, meghallgattuk ezeket a dalokat. 46. Ed Sheerantől Martin Garrixtől az újdonsága Repeat It. Ez pedig a 45. helyen egy popballada követi Lady Gaga-val és Bruno Mars-szal, Die With A Smile.

a Rádió 1-en, ez a Top 50, és egy nagyobb visszaszámlálás érkezik most. Nemrég percekkel ezelőtt a 43. helyen játszottam a Do It Again-t Ray Daltontól, amit a 42. a Single Soon követsz.

41. Blondish és a Never Walk Alone. Kygo, Ava Max, Whatever. Most hallgattuk meg a 40. helyet.

0: a 38.
1: Rádió egy top 50, a 37.
0: A Never Going Home Tonight David Guettától és attól az Alessótól, aki egy évtized után újra együtt dolgozott a One Republic-kal. A 2013-as If I Lose Myself, a Sebastian Ingrosso-val közös Calling vagy a Scars után 2026-ban újra megkezdi majd a slágerlisták meghódítását. A One Republic és Alessó. Az új közös dal címe In Your Eyes. Egy icipicit mutatok belőle.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és az aktuális kedvencünk érkezik Kamráttól, a Hug Yourself. Ő a tavalyi Friends elnevezésű klubturnéját ugye meghosszabbította 2026-ra, ez tavasszal véget ért, viszont nincs pihenés, nincs lazsálás. Pont egy hónap múlva Németországban, Hertenben egy nagyszabású koncerten az ír világsztár Ronan Keating különleges vendége lesz Kamrát, de fellép a legrangosabb német, osztrák és svájci fesztiválokon. És most érkezik itt a Rádió Egyen is. Saját maga előszeretettel jellemzi a zenéjét, önironikusan úgy, hogy elektronikus popzene, rossz gitárhangzásokkal. A valóság viszont az, hogy fülbemászó, rádióbarát, kifejezetten pozitív lüktetésű popdalokat gyárt Kamrát. A Hug Yourself ezen a héten a 33.

hetente hoz ki világsikereket. Ez a dal, a Save Me Tonight, még el sem érhette a megfelelő pozícióit a slágerlistákon, már is kilökte a vadonatúj dalát Bebe Rexával. És most, hogy elindult a foci világbajnokság, kijött a legújabb foci himnusza, a DNA, amit Andrea Bocellival és Megan Thee Stallionnal készített. A csütörtöki megnyitó ünnepségen ez a dal meg is szólalt élőben, bár David Guetta ezúttal csak a monitorokon, a kijelzőkön volt jelen, a színpadon az országok zászlajainak gyűrűjében most nem. Szóval három dal pörög egyszerre a világ rádióiban David Guettától, hát lassan most már a hírblokkok aláfestő zenéjét is ő adja ki. Jennifer Lopez-zel, David Guettával a Save Me Tonight, ezen a héten a 30.

0: ez a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a popballadát Teddy Swims-től a Lose Control-t a 28. helyen Matt Sassari, Hugel és Sonic közös dala az It Feels So Good követi. Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg nagyon szuper hétvégét kívánok mindenkinek. A Top 50 azonnal folytatódik az információk után a 27. helyen. A Charles és Félix Jen dala nyitja az újabb órát. Mindjárt jön a Walk With Me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gyárkert. Egész nyáron fesztivál. Ez a nyár Veszprémben, idén is a gyárkertről szól. Bajka, Halottpénz, Beethovenhofi, Azaria, Jude Law, Palmar és még rengeteg koncert egy helyen egész nyáron. Hétről hétre a legnagyobb hazai kedvencek a Gyárkert színpadán. Nyitó hétvége június 19-20.
4: Jegyek és program gyárkert.hu.
5: Foci világbajnokság a Borház és Pizzaházban Balatonfüreden. Nézd nálunk az idei foci VB meccseit óriás kivetítőn és több tévén. 8 féle csapolcsör, italakciók, pizzák és street food ételek várnak a Kisfaludi utca 5-ben. Vagy választhatod ételeinket házhoz szállítással is. Borház és Pizzaház, Balatonfüred.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
7: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó eseményét augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg. Az előzetes várakozások szerint mintegy 60 országból közel 400 versenyző érkezik Magyarországra. Idén is megrendezi a Go Boating vitorlás nyílt napokat a Magyar Vitorlás Akadémia és a Balatonfüredi Kékszalag Port kikötő. Az eseményen a Veszprém Balatonbakony térség általános iskolás és középiskolás diákjai vehetnek részt. Második világháborús légi bomba került elő Veszprém Gyulafirátóti város részében a csatornázási munkák közben. A helyszínre érkező katonai tűzszerészek sikeresen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, majd a bombatestet elszállították a Magyar Honvédség gyűjtőhelyére. Akár 28 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. A szél többnyire mérsékelt marad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió
1: 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1.
1: A 35.

visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 24.

ezt követte a most meghallgatott Cyril igazi mai sláger, a Stumble In a 24. helyen. 23. Teddy Swims és a The Door. Huszonkettedik David Guettából a OneRepublic-kal az I Don't Wanna Wait.

0: 21.
1: Where is my husband? Ray következik. Nem lehet egyszerű dolga az őt kísérő zenekarnak. Folyamatosan kommunikál velük az énekes nő a színpadon, de nem sztorizgat ilyenkor, hanem ide-oda pakolgatja a zenéket a setlistben. Az ő koncertjei manapság úgy néznek ki, hogy elindulnak egy tervezett dalsorrenddel, de mivel Ray folyamatosan figyeli a közönség reakcióit, soha nem úgy alakul az este, ahogy azt eltervezték. A dalok random sorrendben jöhetnek a koncerten, sőt előkerülhetnek olyan zenék is, amivel egyáltalán nem is készültek. Ray mondta, hogy szereti bizonytalanságban tartani a zenekarát a színpadon. Ő következik most, 21. a Where is my husband?

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. Percekkel ezelőtt Ray eresztette ki a hangját a 21. helyen, Where is my husband, amit a 20. helyen a Fastboy dala követ, Good Life. Az előbb pedig Kashmirtól szólt a Wild Ride a 19. helyen. Már is érkezik Joel Corey, a Galantis és a Stay a Little Longer. Elmondom a tuti receptet, hogyan kell sztárt csinálni magunkból. Gyúrjuk ki magunkat veszettől, de tényleg úgy, hogy a hasunk legyen olyan, hogy még a radiátor is elszégyelje magát. Jelentkezzünk egy népszerű valóságshowba, legyen a karakterünk közönségkedvenc, és legalább annyira jóba legyünk a szerkesztőkkel is, hogy az éppen készülő dalunkat eldurrantsák a műsorban, és hogyha az a zene jó, akkor beindulhat vele a zenei karrier. Így volt ezzel Joel Corey is. Mázlia volt, hogy az adott valóságshow több országban is futott egyszerre, úgyhogy az európai karrier borítékolható volt. Joel Corey már a világsztár, imádják a szakmában is, a francia Galantis készítette vele együtt ezt a dal. 18. a Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

Deotól a Turn the Lights Off, ezt most hallgattuk meg. Taylor Swift-tel folytatom, ráadásul az újdonságával, Opalite. Az opál a legendákban sokszor balszerencsét, törékeny kapcsolatot jelez. Hát állítólag az énekesnő direkt választotta ezért a mesterséges opált, a mesterséges drágakövet, amivel azt üzeni, hogy a saját magunk által épített boldogság stabilabb, mint a tökéletesnek hitt szerelem. Megfogadjuk, drága Taylor Swift, és hatalmas ugrással a 30. helyről a 15. helyre érkezett ezen a héten az Opalite.

Comrade Be Mine most szólt a 13. helyen, 12. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

0: Rádió egy top 50. A tizedik.
1: A Heart Like Mine, Sam Feltől, úgyhogy egy kis happy music, vidám zene a folytatásban. Sam Felt egyik védjegye több interjúban is elmondta, hogy direkt olyan zenét akar csinálni, amitől az emberek jókedvűek lesznek. Remélem nem baj, ha így a hétvégében egy kicsit rápakolok a jókedvre, hölgyeim és uraim. Tizedik lett Sam Felt és a Heart Like Mine.
2: Hey, what's up?

itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, és a legjobb 5 dal között a New Religion B.B. Rexától, aki mielőtt világsztár lett volna, mint zeneszerző volt közismert, annó ő írta meg például Eminem és Rihanna dalát, The Monster című slágerét, legalábbis annak a refrényét, mert hogy a rap az tagadhatatlanul Eminemé. Igen, arról a dalról beszélünk, ami annó Grammy díjat is nyert, eredetileg saját magának írta meg. Most viszont a Faithless-szel dolgozott együtt B.B. Rexa, ez a New Religion, és már az ötödik.

Európa, Amerikai és a Rádió egy kedvencei. Ez a Top 50, és az év 24. hetén, nagyjából az év felénél mutatom a legkedveltebb 10 dalt a jelenben. Sam Feld, Heart Like Mine, 10. Ed Sheeran kamerája Siri remixben, 9. Loi és a Get Lucky a 8.7. lett Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Az olasz DJ Hypaton, Norma Jean Martinnal, Out of My Head, 6. 5. BB Rexha és a Faithless, New Religion. Ed Sheeran,

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy Tóth Abigailtől és Accenttől még mindig őrzi az első helyét, elvehetetlen tőlük a nyár slágere tehát. Ezen a héten is number van. Aki a Rádió egy top 50 teljes listáját átböngészné, az használja a weboldalunkat, a radio1.hu-t, friss lista pedig pont egy hét múlva. Hölgyeim és uraim, hallgassuk meg a heti első helyezettet. Tóth Abigail jön, Accent és a Sugar Daddy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ azévboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Gyárkert. Egész nyáron fesztivál. Ez a nyár Veszprémben. Idén is a gyárkertről szól. Majka, Halottpénz, Beethovenhofi, Azaria, Jude Law, Palmar és még rengeteg koncert egy helyen egész nyáron. Hétről hétre a legnagyobb hazai kedvencek a gyárkert színpadán. Nyitó hétvége június 19-20.
6: Jegyek és program gyárkert.hu.
7: Álom otthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak.
8: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Emlékeztek, hogy bevezették ezt a pontrendszert, hogy a tankolsz, akkor egy kártyára kapsz pontot, és a Mekibe le tudod vásárolni.
10: Ez a hűségpontok, vagy igen, soha nem volt nagyon nekem ilyen.
9: Na, várjál, és apám precíz volt, úgyhogy mindig gyűjtötte a pontokat, és akkor hónapig odaadta nekem, hogy akkor menjetek a haverjaiddal. Figyelj, az volt az élet, te
11: oda mentél,
9: mondtad mindenkinek.
12: Senkire vettél a sajtburgereket.
9: Figyelj, amit lehetett, az. Bele sem néztem a szemükbe, csak mondtam, ami van, üdítsétek ki a pultot.
12: Látjátok őket, ők a haverjai, mind nagyon éhesek.
10: Ebben nincs átmenet. Vagy azt mondod, hogy ebből big no, és semmit nem gyűjtesz, és nincs pontot, se üzemanyagkártyát, se
9: applikációt.
10: Vagy a másik véglet, vagy full tele vagy, vagy azt mondod, hogy nem. Ne kérdezz meg, nem kérek kávét, nincsen kártyám, nem akarok hűségpontot, hagyjál végén, adj egy vizet, csinálj egy
9: igen,
10: pontokat,
9: hagyjál végén. Ez az egész pontgyűjtés, ez egy párkapcsolat. Köztel is a cég között.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: legyen. A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Rendhagyó tárlatvezetések, kiállítások és koncertek várják az érdeklődőket Veszprémben a múzeumok éjszakáján. A programban a város 25 helyszínén mintegy 30 kiállítás és közel 100 esemény kap helyet június 20-án. Különleges szezonnyitó nyílt napot szervez az Annagóra Aquapark június 27-én. A balatonfüredi lakosok előzetes regisztráció után ingyenesen látogathatják a létesítményt és elsőként próbálhatják ki az idei szezon szolgáltatásait. Ingyenes e-learning kurzust kínál a Pannon Egyetem a köznevelésben és szakképzésben dolgozók számára. A mesterséges intelligencia eszközök alkalmazása az oktatásban és a kreatív munkában című képzés célja, hogy a pedagógusok gyakorlati tudást kapjanak a mesterséges intelligencia mindennapi oktatási használatához. A nyár elejére jellemző változékonyság ugyan megmarad, de összességében meleg időre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show Cookie-val. Csak igazi mai sláger megy.

sok igazi, ma is legyen megy az egyik SMS-i szól. Szia, kukiban üzenetem kicsi szívemnek. Nagyon hosszú az a napom, kevés az idő, mint veled vagyok. Nem sokára tudom, kint sem. Megváltozik itt is mindent. Igen, együtt leszünk sokat nagyon, bőven lesz erre alkalom. Addig pedig álmodozva várunk a legszebb napokra. Este várlak. Ezt már kibírjunk, hiányzol, imádlak,

Ez itt a Rádió 1, sok igaz ima is legyen, mert az egyik zenekit szól. Szia, egy pörgős zenét szeretnék kenni Baraton elel. Az egyik teremben a legjobb pincérének, hogy bírja a napot, puszi, Livi, köszönöm. Ki a legjobb pincérenek? Ha? Livia, ha? És az egyik SMS itt szól, szuper vagy, Kuki, nagyon jól adod, csók neked és a kedves családodnak is, Julik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Végre itt a nyár. Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet, vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat.
5: Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
8: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Emlékeztek, hogy bevezették ezt a pontrendszert, hogy a tankolsz, akkor egy kártyára kapsz pontot, és a Mekibe le tudod vásárolni.
10: Ez a hűségpontok, ez a hűség, igen, soha nem volt nekem ilyen.
9: És apám precíz volt, úgyhogy mindig gyűjtötte a pontokat, és akkor hónapig odaadta nekem, hogy akkor menjetek a haverjaiddal. Figyelj, az volt az élet, te
11: gazdagság, mi?
9: Mondtad mindenkinek.
11: Senkire vettél a sajtburgereket.
9: Figyelj, amit lehetett, az. Felesen néztem a szemügyi, csak mondtam, ami van, ürítsétek ki a pultot.
10: Ebben nincs átmenet. Vagy azt mondod, hogy ebből big no, és semmit nem gyűjtesz, és nincs pontod, se üzemanyagkártyát, se
9: applikáció.
10: Vagy a másik véglet vagy. Full tele vagy, vagy azt mondod, hogy nem. Ne kérdezz meg, nem kérek kávét, nincsen kártyám, nem akarok hűségpontot. Hagyjál békén, adj egy vizet, csinálj egy fotókot, hagyjál békén.
9: Ez az egész pontgyűjtés, ez egy párkapcsolat. Köztel is a cég között.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
7: Rádió 1-en.
0: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó eseményét augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg. Az előzetes várakozások szerint mintegy 60 országból közel 400 versenyző érkezik Magyarországra. Idén is megrendezi a Go Boating vitorlás nyílt napokat a Magyar Vitorlás Akadémia és a Balatonfüredi Kékszalag portkikötő. Az eseményen a Veszprém Balatonbakony térség általános iskolás és középiskolás diákjai vehetnek részt. Második világháborús légibomba került elő Veszprém Gyulafirátóti város részében a csatornázási munkák közben. A helyszínre érkező katonai tűzszerészek sikeresen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, majd a bombatestet elszállították a Magyar Honvédség gyűjtőhelyére. Akár 28 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. A szél többnyire mérsékelt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
0: Rádió
1: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Kívánság műsor, itt a Rádió 1-en, 20 óra ég, van a túlsó végén, most kit köszöntsünk? Haló, haló?
2: Tessék!
1: Az te lennéd, szia, hogy hívnak téged?
2: Jasmin.
1: Jasmin, na kinek szeretnéd küldeni ezt a jó kis Martin Garrix? Kinek szóljon?
2: Nem, az anyukámnak.
1: Anyukának, igen?
2: És igen, az anyukámnak.
1: Jó, oké, rendben, és mit szeretnél neki üzenni anyukának?
2: Hát, hogy szeretem.
1: Igen?
2: És igen, szeretem.
1: Oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonát, és kívánok neked szuper kellemes estét, jó?
2: Viszont jó reggelt, jó.
1: Jó reggelt, jó van, oké. Na, buli volt tegnap, lehetett érezni, ha? Bár mondjuk nem csodálom, pláne ha egy Martin Garrix buliba mentek, akkor hír nyilván, egész éjszaka fönt vagytok, napközben alszotok. Érkezik akkor Martin Garrix, Butterflies, a legújabb.
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, remélem, hogy jól vagytok. A Valál túlsövegé most kit köszöntsünk. Halló, halló!
2: Hello, Kuki, Gizbo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyunk.
1: Jól vagy.
2: Szeretném a kezét.
1: Megkérted-e bár őre kezét?
2: Megszeretném kérni, egy adáson keresztül.
1: Most?
2: Igen.
1: Na, akkor hallgatunk!
2: Mónika, szeretném azt, hogy legyél a feleségem, és én jobban összben oda leszek érted, és véreni foglak, és jobb foglak mindentől.
1: És hol van most a párod?
2: Szerbiában.
1: Szerbiában. Jó. Hát figyelj, biztos vagyok benne, hogy iget fog mondani, és akkor mit szeretnéd kérni tőlem, és kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Nagy Bogi Édest. Küldeném akkor Szabó Mónikának, páromnak, akkor neked, családodnak, akkor küldeném még Tamás Cikorának, és köszönheti.
1: Oké. Sok-sok boldogságot kívánok nektek, és szóljál, mikor lesz ez esküvő, jó? Oké, Gizmo?
2: Oké, rendben, oké.
1: Ciao, szia!
2: Ilyet,
1: de jó, előadásban megkérte a kezét, imádom egy ilyet, komolyan. Elérkezik Nagy Bogi Dash, jól leszek újra, Metzger Victoria, Rádió Remix, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óra ége van a túlsó végén. Viki, hello Viki!
2: Szia, Kuki!
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok. Jó. Valami pörgőszámot szeretnék kérni.
1: Oké, szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Annyinak meg magamnak.
1: Jó, minden az üzenet anyukannak?
2: Nagyon szeretem.
1: Nagyon szereted, jó. Van holnap, mi a program?
2: Dolgozni.
1: Dolgozni. Mondjuk ez egy egészséges dolog. Jó, akkor kitartást kívánok neked, Vikikém, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük
1: vissza. Ciao, ciao, szia-szia. Kis cukiság volt, kicsit félénk, nem? Hertz, Pepper Disco Machine, Wonderful Life 25, ez következik most itt a Rádió Egyen. Gyerünk, Kukikám, indíts be!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most ki ez van, szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
2: Engem úgy hívnak, hogy Rozália.
1: Rozália! Szerbusz, Rozália! Hogy mint?
2: És kitalálja, mi a párom neve?
1: Nem. Mi a
2: találom? Kétsejel.
1: Na.
2: Hogy jön meg.
1: Tessék?
2: A párom neve meg az, hogy Ricardo.
1: Ricardo. Jó van, oké, remélem. És mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt, hogy nagyon szeretem, meg azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon szerettem, és szeretnék vele vacsorázni ma.
1: Vacsorázni ma, rendben. Jó vacsora nektek. Jó, sok-sok boldogságod. Köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Ó, szívesen!
1: Szia, hello, szia! Na, lányok, fiúk, hamarosan újra zenérkezik Radleton, Blood Running!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
5: Foci világbajnokság a Borház és Pizzaházban Balatonfüreden. Nézd nálunk az idei foci VB meccseit óriás kivetítőn és több tévén. 8 féle csapolcsör, italakciók, pizzák és street food ételek várnak a Kisfaludi utca 5-ben. Vagy választhatod ételeinket házhoz szállítással is. Borház és Pizzaház Balatonfüred.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Rendhagyó tárlatvezetések, kiállítások és koncertek várják az érdeklődőket Veszprémben a múzeumok éjszakáján. A programban a város 25 helyszínén mintegy 30 kiállítás és közel 100 esemény kap helyet június 20-án. Különleges szezonnyitó nyílt napot szervez az Anna Góra Aquapark június 27-én. A balatonfüredi lakosok előzetes regisztráció után ingyenesen látogathatják a létesítményt és elsőként próbálhatják ki az idei szezon szolgáltatásait. Ingyenes e-learning kurzust kínál a Pannon Egyetem a köznevelésben és szakképzésben dolgozók számára. A mesterséges intelligencia eszközök alkalmazása az oktatásban és a kreatív munkában című képzés célja, hogy a pedagógusok gyakorlati tudást kapjanak a mesterséges intelligencia mindennapi oktatási használatához. A nyár elejére jellemző változékonyság ugyan megmarad, de összességében meleg időre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki szeretnél üzenni valamit valakinek, de ki az aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Farkas Jessica Gizella.
1: Igen, és mit szeretnél üzenni?
2: A csapatomnak szeretném üzenni, hogy nagyon hiányozni fognak.
1: Ki a csapatod? Mesélj csak.
2: Kasi, röplabda.
1: Röplabda. És miért fognak hiányozni? Mert nyári szünet lesz?
2: Nem, hát vége van a szezonnak. És
1: akkor ez nem nyári szünet jelent? Ez nem nyári szünet?
2: Nem.
1: Nem. Oké, akkor ez micsoda? Csak sima szünet?
2: Igen, csak sima szünet, és vége van a röplabda szezonjának, és mennek el másik csapatba.
1: Ja, mennek el másik csapatban, értem. És te ott maradsz?
2: Igen.
1: Igen, jó, oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonát, és kívánok nektek egy szuper kereves nyaralást, jó? Hello, hello, sziasztok! Érkezik nálunk Rai, Where is my husband? Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is legyen, mert iszok egy kis vizet, jó?

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, kívánság műsor Russzoraig, a Barátusó végén. Ki ez ma szerencsém?
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Á, mi újság, Viktor?
2: Köszönöm szépen, most felbosszantani készülök a környezetemet. Egy kis fűnyírás fogok kezdeni ilyenkor.
1: Állítólag,
2: de
1: vigyázz, mert állítólag mondom neked egyesső ma este, riasztás is.
2: Igen,
1: van,
2: ezt
1: vigyázz.
2: Akartam mondani, hogy még az időjárás közben szólhat.
1: Igen.
2: Mert füvet nyírni vasárnap este kell, flexelni meg vasárnap hajnalban, mert akkor hatékonyabb.
1: Aha, és gondolom a szomszédok is örülnek neked, nem?
2: Így van leírva a leírásban.
1: Szerintem te jobban vagy mindenkivel ott, ahol laksz. Van ilyen érzésem.
2: Persze.
1: Jó, oké.
2: Okay. Szeretem nem... megvenni a környező telkeket is, hogy ne legyen szomszédom.
1: Jó, nem vagyunk szomszéd. Oké. Okay. Vedd meg. Hát gyerünk. Én szurkolok.
2: Ne kelljen megvennem, hogy eltávolítsalak onnan, tudod?
1: Az jó. Na, te a Swift kiáltál tőlem, a legújabb dal tőle, kinek szóljon?
2: Sanyinak küldöm, aki szintén füvet nyír a Máximnyi vendégházába. Szolidálok vele.
1: Jó, van, oké. Bandasztok akkor, jó, az. Jó, van, oké, rendben. Hát köszönöm szépen a telefonát, és azért vigyázz magad rám, mert tényleg egy nagy esőt érkezik most, jó, vigyázz, oké?
2: Köszönöm szépen.
1: Ciao. Oké, az egyik SMS, itt szólanak fiúk, sok felveszem a hegesztű szemüvegem. Szia Kuki, éppen hazafelé tartunk Budapestről, egy szuper napot töltünk itt a családdal, kirándultunk, egy jó kis pörgős számot szeretnék a hazautra, Dudara, Cuni, Feri és a gyerekek. Jó, akkor érkezik Taylor Swift, és a szám címe Applied. Yes, Kukikám, indíts be!
0: Cookie Weekend Show! Cookie Weekend Show! A Rádió Egyen!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, van a túlsó végén valaki nagyon-nagyon-nagyon elfáradt, ugye? Hello?
2: Igen.
1: Hogy hívnak téged?
2: Alex vagyok, de egy szeretnék kérni. Jó. Munkatársomnak vagyok az a munkából, a fáradok, ami pörgőse.
1: Jó, rendben, a jó pit kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Az eddig Weber üzenetét szól. Szia, Kuki, nagy segítségre lenne szükségem. Tegnap este Budapest egyik szórakozóján találkoztam egy csodaszép lányán. Őt szeretném megtalálni, talán hallgat most téged. Hosszú szökehaj, szemüveg, orrpiercing, kék felsőben volt. Olvasd be, kérlek, tudni fogja. Aláírás, piros poló, összhaj. Köszi szépen. Szászá, szurkolok neked, ha? Szurkolok, hogy meglegyen, és... Induljon egy romantikázás, jó? Érkezik egy Sheeran nálunk most, és a szemcíme Azizan.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Rocky Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, ki ez, van szerencsém?
2: Szia, én Pancsali Andi vagyok.
1: Andi, honnan telefonálsz még Varosból?
2: Köröztek a Pátiból.
1: Jaj.
2: Bihar megyéből.
1: Aha, mi újság?
2: Az a helyzet, hogy éppen sütögetünk, hol ez forint minket az eső, de én szeretnék jó kívánságot küldeni ennek a drága jó településnek és körzetének. És hajrá Magyarország, és mindenkinek jó erőt kívánok, és jó egészséget.
1: Jó van, ez egy szép kívánság volt, szép üzenet, köszönöm szépen a telefonátál, és én kívánok neked akkor egy jó sütögetést, jó, oké? Okay?
2: Köszi szépen,
1: Koki! Ciao, ciao, szia, szia!
2: Ciao, ciao, szia!
1: Hello, hello! Hát akkor érkezik a legújabb Sam Feltlenek fülk és a szem címe Heart Like Mine! Hallja, Pukikám! Mire vársz? Indíts be!

0: Rádió 1-en.
1: Előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőled, de holnap este újra találkozunk itt a Rádió 1-en. Lesz egy kis meglepetés nektek, dal premier, igen. Most érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től. Jó, az Geri, jó? Legyetek jók, szép estét, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bakonykötőelem. Csavar, szeny, pulhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. Bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
3: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu. A szakértelem otthona.
4: Biztosítsd a helyed a nyár legnagyobb koncertjeire a Veszprémi Gyárkertbe! Június 15-e és 19-e között páros jegyvásárlás esetén a második jegy 50% kedvezménnyel. Ne maradj le a kedvenceid koncertjeiről! Gyárkert, Veszprém!
5: Részletek és jegyek gyárkert.hu.
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
5: Köszönjük!
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó eseményét augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg. Az előzetes várakozások szerint mintegy 60 országból közel 400 versenyző érkezik Magyarországra. Idén is megrendezi a Go Boating vitorlás nyílt napokat a Magyar Vitorlás Akadémia és a Balatonfüredi Kékszalag portkikötő. Az eseményen a Veszprém-Balaton-Bakony térség általános iskolás és középiskolás diákjai vehetnek részt. Második világháborús légibomba került elő Veszprém Gyulafirátóti város részében a csatornázási munkák közben. A helyszínre érkező katonai tűzszerészek sikeresen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, majd a bombatestet elszállították a Magyar Honvédség gyűjtőhelyére. Akár 28 fok közelébe is emelkedett a hőmérséklet. A szél többnyire mérsékelt marad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
8: Diszkó!
1: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show 3D-ben, vagyis Hanvai PG-vel, DJ Juniorral és Bárány Attilával.
10: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is itt vagyok, támogatom az Attilát, és FM-en, webben, applikáción keresztül tartsatok velünk.
11: Ladies and gentlemen, my dear Herman Andersi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt nagy ilyen a publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok, és én nem tudom, hogy kit kell támogatni, de támogatom őt este 9-ig.
9: Jön Alex Kenji, és a Bamboli, ezt kellene támogatni egy jó remixel, de hát inkább az

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin színnél a diszkosita, a rádió egyen bárányatil a mixa, itt van Honvai PJ és én DJ Junior, és július 2-án megmegyünk a következő diszkosi partira, amely egészen pontosan Ráckevél lesz, a Dunapart Fest, a rádió egy is támogatja, csütörtökön a nyitónapon lesz, 3 órán keresztül pörgetünk mi diszkosi DJ.
1: Ezt akárhányszor ki fogod mondani nekem, mindig az adrenalinról a Guinness Rekord kísérletünk fog eszembe jutni, egyébként ugyebár Pizza and Music, Balázs Attil és jó magam Honvai PJ 50 órán keresztül fogunk diszkozni, és egyszerre pizzát sütni. További információk a social media felületemén, tessék csekkolni.
2: Én pedig zene készítési rekord kísérletben vagyok, de nem foglalkozom a Guinness-tel egyáltalán. Annyi dalt csináltunk a producer társammal már idén, amennyit még soha az életbe. Most már valami 57-88 körül tartunk. Jön egy Rádió 1-es kötelező, ezt mi így hívjuk magunk között, Fisher és a Tones and Nine, valamint a Favor, ebből a Business Mix ma este először itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi, mai sláger megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárnyal Tilaba és velem Homeboy PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a vazulok, Elizeusok, Estellák, bár szerintem ez Estella, Herták, Stellák, Töltömök és Valérok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Knizse Péter, Mészáros Zoltán, Dóka Dávid, Lukács Attila, Vallastyán Milán és Szilágyi Judit, Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Ha már ilyen nagy köszöntésekben vagy, akkor én is megköszönöm Dunai városnak tegnap, hogy akik szerették az és kedvelték az ibizai zenét, eljöttek és velünk együtt bulisztak, Schulzzal meg velem, köszi szépen.
2: Úristen, úristen, úristen, köszi Miskolt és köszi Balaton, nagyon-nagyon jók voltatok, és hát nálam abszolút most már lassan egy hónapja fókuszban a jövő hét szombat, 50. születésnapom a fővárosban, a pesti rakparton egy 5 órás szettel, tessék majd mindenkinek korán megérkezni jövő héten szombaton.
1: Most pedig elnézést kérünk, a magunk módján érkezik a diszkosít vadonatúj dala, ez a Sorry a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között.

0: Minden este a rádió egy ilyen több mint 20 évet, kemények vagyunk, mint a bika, majdnem mondtam micsoda. Mindegy, a patája, eszembe jutott, patája, jó, megvan. DJ Junior, Hanvai PJ és Bárány Attila a rádió egy stúdiójában.
1: Én kérem szépen, jövő hétfőn élőben mixelek itt a rádió egyen, és utána én elutazom, és azért, mert a kedvesemnek születésnapja van, külföldön leszünk, de jövünk vissza szombat este, mert ugye a Szelídi tónál fogok játszani majd egy nagy rendezvényen, kéttermes lesz, és nyilván nyári nyitott szórakozó, régen nagyon sokat pörgettem ebben a klubban, úgyhogy várom majd a szombat estét, remélem visszaérek.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy bármilyen sajátot, hogyha szeretnétek tőlem, amelyet idén 2026-ban készítettünk Roberto Vini és jó magam Hanvai PG, akkor írjatok nekem egy e-mailt a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és küldök hozzájuk letöltő linket.
0: A jövő héten 4 fellépésem lesz, pénteken a Felvidéken, Rima szombaton kezdek a Szlovákiai Magyarok Fesztiválon, és onnan megyek Bogácsra az idei nyári szezonban először. Szombaton pedig Balosszögön zenélek DJ Valasz Fesztiválján, onnan pedig Salgótarjánba teperünk át, ahol a strandon lesz szabadtéri buli. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon. Az szinte biztos, hogy a következő dalt mindenhol játszani fogom, független attól, hogy klasszik vagy nem klasszik, illetve ez egyébként vadonatúj. Jön I'm an Angel és a Moving to the Sun 2026-ban, Biszenselben a Disco Sheetben.

0: Ez a Rádió 1 Esti Show, a diszkosít Rádió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és megyünk bele a 21. évbe. Nagyon sok fellépésünk lesz, új dal jön, a Sorry videoklippel, megjelenések, minden, úgyhogy készüljetek, ez az év is kemény lesz nagyon.
1: Volt már egy pizza kóstoltató kis rendezvényünk, ami nagyon-nagyon jó fogadtatást kapott, nagyon tetszett Balázs Attilának is egyébként, és minden esély szerint egyébként valamikor augusztusban lesz egy hasonló, erről majd jövünk hamarosan információkkal a diszkosít Facebookján.
2: Most pedig érkezik a folytatásban a heti dalpremérek egyikkel, Charles D, Veszka és Bexi közöse, ez a Can't Get Enough, itt a Rádió 1-en a diszkosítben, az igazi mai slágerek között.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, búcsúzik ma estére DJ Junior, Bár Attila és jó magam, Hambay Pícsi.
1: Magamhoz ragadom a kezdeményezést, mert rohannom kell. A jövő héten elmondtam, 4 fellépésem lesz, és ezzel most már nem is akarlak untatni titeket. Ma azonban én pörgettem a lemezeket, a tracklistát előbb-utóbb megtaláljátok a diszkosít adások YouTube csatornán, és meg is köszönöm a figyelmet, holnap este 8-kor jövünk újra. Ennyi lett volna már a diszkosít, sziasztok!
0: Én DJ Junior voltam, holnap este hétfőn MX-lek élőben itt a rádió, egyen aztán utána elutazom, és legközelebb szombaton jövök vissza, amikor rögtön a Szeli Tonál nyárító szórakozóját, régi korszakának dalait és élményeit dolgozzuk fel egy picit jó néhány kollégával, aki annó játszott ebben a bizonyos nyárító szórakozóján, úgyhogy nagyon várom az eseményt, szombaton este tehát a Szelidi Tónál találkozhatunk. DJ Junior voltam, búcsúzom azzal, hogy minden elérhető a YouTube csatornámon, az új klippek is fönn vannak, valamint a Facebook oldalamon. Szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambay Pícsi voltam fókuszban, jövő héten szombaton az 50. születésnapi partim a pesti rakparton, 5 órás exkluzív set, minden fogok játszani, amit valaha játszottam a karrierem folyamán, és nagyon-nagyon fontos, hogy Balázs Attilával, aki ugyebár tavaly az olaszországi pizza világbajnokságon egyik kategóriában második helyzet lesz, idén csinálunk egy Guinness rekordot, amiben 50 órán keresztül ő süti majd a pizzát, jó magam pedig majd diszkozom. Erről további részletek a social media felületeimen. Én ma estére ezzel búcsúzom, ennyi a Diszkosít Rádió Show. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
4: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Pihenés, nyaralás, ne adj Isten, munka, bármi is a program így vasárnap este, ígérem, jó társ, jó háttér lesz ő mellé. Wilcox a lemezjátszóknál innentől. Hello Wilcox, kezdjük el!
1: Ciao Geri, sziasztok! Nagyon szép nyárestét kívánok mindenkinek! Egy igazi buli beindító, vagy éppen levezető szettel, kinek mi tetszik, választhatok nyugodtan magatoknak, jövök, és ígérem, hogy nem okozok nektek csalódást. Amivel indítani fogom az órát, az Joel Coré, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Kellemes, abszolút nyárestére való dance és house zenék ma este itt a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban Wilcox elemezjátszói mögött nézzük, hogy mivel jössz most.
1: A Rádió 1-es DJ-k, illetve a nagyvilágban a mainstream DJ-k nagy-nagy erőszeretettel játsszák Gordó zenét, ugyanis egy nagyon jó kis lágerről beszélünk, nem kevés marketinggel. Tőle hoztam tehát Gordótól a Lokót. Ezzel megyünk tovább itt a folytatásban a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este. Vilkóca lemezjátszói mögött négyszer nyerte már el itthon az év producerének járó díjat. Mi a helyzet a saját dalokkal? Hány zenén dolgozol most otthon?
1: Köszönöm a kérdést, Geri. Most is folyamatosan vadonatúj zenéknek az írásán, illetve a befejezésén vagyok. A rádióban is hétről hétre hallhatjátok a demo, illetve már a kész verziókat is. Például a Kipusson csak is itt játszom a Rádió 1-en, ami hamarosan meg fog jelenni hivatalosan is, illetve a Sundown című trackemet csak is itt hallhatjátok a Rádió 1-en, ugyanis azt még nem hoztam ki hivatalosan, de hamarosan arra is sort kerítünk. A következő előadó nem csak a slágergyártásba remekel, ugyanis Meduza bebizonyította már az elejétől fogva, hogy nagyon jó kis fesztivál, illetve klub zenéket is tud készíteni, amivel megyünk tovább, az Meduza és a Don't Wanna Go Home. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogtok örülni annak a zenének, amit most indítunk. Egyszerre régi, egyszerre új.
1: A mai műsorban már beszéltünk arról, hogy Medúza képes nagyon jó kis rádiós lágereket készíteni, és említettem, hogy fesztivál himnuszokra is képes. A következő dal egy meghatározó elektronikus zenei előadó, Green Velvetnek a La La Land című trackjének a feldolgozása Medúza verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: lemezjátszói mögött Alex Kenji Bambolé, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, ezek mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
3: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mind Radio Show starts now. The world is mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, ilyenkor vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb dance és house zenékkel. Ezeket még egy órán át Wilcox, aztán pedig 11-től Bricklake válogatja. Hello Wilcox, menjünk tovább!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánok a folytatásban is. Egy olyan dallal indítjuk az órát, amit nagyon elkaptatok. Alex Kenji igazából évekig el volt tűnve, most viszont látszik, hogy megérkezett, újra itt van, nagyon jól érzi magát, és jó slágerek készítésére képes. Jöjjön tehát a Bambole itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszóknál.
1: Időről időre készítek olyan dalokat, amit nem kifejezetten a klubokba szánok, hanem inkább ide a rádió szettjeimbe. Nagyon szeretitek és szoktátok is kérni a Not Ready to Love-ot. Ennek ellenére nem egyszer játszottam már bulikban is, inkább a bulik első részében. Jöjjön tehát tőlem a Not Ready to Love itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

Hétvégén voltam egy koncerten, amit megmondom őszintén, hogy én nem láttam igazán jónak, pedig nagyon szerettem az előadót. Szerintem nem volt jól felépítve a szettje, ugyanis egy jó szett az mindig katarzisokból és hullámoztatásokból áll. Szerintem egy igazán jó szettet egy ismert saját dallal kell mindig elindítani. Ezért szoktam játszani én is a fesztivál szettekben első trackként a Tequilát, amit nem mindig a legodavalóbb, viszont mindig a legjobban szerettek, és ez már meg tudja indítani, meg tudja alapozni a bulinak a hangulatát. Tehát amit most elhoztam nektek, mindennek az alfája és az omegája a karrieremben. Szóljon a Tequila az egészségetekre, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: this anthem track.
1: What do you mean?

0: nálunk szól.
1: Tudjátok, vannak azok a zenék, amikor egy buliban áldogáltok, nem igazán találjátok a helyeteket, majd aztán valami történik a táncparketten. Meghallottok olyan dalokat, amire elkezd járni a fejetek, és hú, azt érzitek, hogy itt megindult valami, egyből több kedvetek van az egész estéhez. Ez egy kifejezetten ilyen dal. Benja és a Come a Little Closer egy nagyon nagy kedvencem. Ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ümixel nektek. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet, érkezzen Joel Corytól és Galantisztól a Stay a Little Longer című slágere, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy vasárnap este is itt vagytok, és minket hallgattok, nálatok a rádió egy szól is benne. A World is Mine Radio Show egészen éjfélig Bricklék itt mellettem a lemezjátszói mögött extra zenékkel. Nézzük, hogy mi a most.
1: Most érkezik Bizsú és Brandon közös zenéje, a Swagger Feet. Bizsú amerikai, Brandon pedig brit származású producer, és ebben a trackben egy vagány tech house hangzás hoztak össze, ami tökéletesen működik a klubokban. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: trendi, minőségi, abszolút előremutató elektronikus zenék ma este is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Bricklake a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Most érkezik Hypaton Auto My Head című zenéje. Az olasz producer az elmúlt évek egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége, aki a klasszikus dance hangzásokat modern fesztivál energiával ötvözi ebben a trackben. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: CID és a Fancy Sheet vasárnap este a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Bricklake a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show vasárnap este. Ha tetszett a mai adás, ne felejtjétek, mind a három mixet vissza tudjátok majd hallgatni holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Brick Lake mi jön ma a legvégén?
1: Zárásként a német producer Avion-tól érkezik a Sleepless. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Mára tehát köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap hétfőn jövünk megint 9-től. Mindenkinek jó éjszakát! Szép

0: Földis Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és igen, ahogy eddig is megszokhattuk, nem lesz felesleges duma, csak a legnagyobb kedvencek egész éjszaka, a World is Mine után is, megállás nélkül, most például Ray Daltontól, ez a Do It Again, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 313

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert egy picit tempót váltunk, de maradunk a szenzációs zeneszerzőknél. Lady Gaga után Bibi Rexa a folytatásban, aki most egy Faithless dalt gondolt újra. Szerintem sok emlékkel jön ezzel kapcsolatban. És aki nem ismerte régről, mert hogy simán lehet, hogy van ilyen, na az is imádni fogja. Ő Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, már fél egy is elmúlt kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig pörögnek továbbra is megállás nélkül, és pörög tovább a világbajnokság is, hát ilyen nekünk picit furcsa időpontokkal, de hát most ezt kell megszokni. Azt egyébként tökéletesen tudjuk, hogy Alex Kendrickinek drukkol, hiszen egy olasz DJ-ről van szó. Igen, bízik abban, hogy újabb világbajnoki címet szerez Olaszország.

0: Bandik mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az estit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy fontos infom van, ma dalpremiér lesz, méghozzá Kuki hozza a legújabb dalát 6 óra után egy picivel a kívánság műsorba. Szóval mindenki figyeljen, nagyon menő a felvétel, ezt már mondom előre is, ahogy ez is egy menő felvétel. A One Kiss, amit indítok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyá.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert köztük pedig Tóth Abigail és Accent a folytatásban. Mind a ketten ezerrel dolgoznak, sőt Tóth Abigail nemrég elárulta, hogy újabb külföldi felkérést kapott. Nagyon várjuk az eredményt, mert hogy ezt például imádjuk, a Sugar Daddy az igazi mai slágerek között most itt a Rádió 1-en.

saját. Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, akiről most olyat mondok, amit én sem tudtam korábban. Korábban ő modellkedett ugyanis, méghozzá különböző ruhamárkáknak, de nem celebként, még akkor az első albumát sem adta ki bőven, a 2000-es évek elején voltunk, és sima ilyen ruhás modellként tűnt fel különböző újságokban. Most meg egy kicsit mélyebben a zsebbe kellene nyúlni, hogyha fel akarnák venni modellnek az új ruhamárkánkhoz. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger az Opel Light itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert mindjárt kettő, pici tempóváltás jön. Hello mindenkinek, és kellemes éjszakát, jó munkát! A Serial Remix után, a Disturbed Sound of Silence-éből Olivia Rodrigo jön. Ez a Good For You, kellemes éjszakát!

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi